0: vissza többé!
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában a mikrofonnál Fekete Laci, most egy a Dal 2026-ban is feltűnő énekesnővel, Horányi Julival folytatom, aki Sosem Elég című versenydalára Fischer Norbival állt össze. A zenéhez egy videoklip is készült, amit én ajánlok mindenkinek, nálunk azonban most a dal következik.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Laci. Most irány 2023, és a dal 2023, amiben soron következő zenénket is hallhattuk annó. A dalhoz egy videoklip is készült, itt nálunk most szól Varga Zsuzsa dala, a Te beszéled a nyelvemet.
1: Engem élén táncolsz, tűzzel játszol,

0: zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Rólunk az egyik pillanatból jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
2: Itt egy újabb óra.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Most egy addal 2026-ban is feltűnő csapat következik, aminek a neve már sokaknak ismerős lehet. Ez a Kingfishers, amitől most szól az idei Szórakozni című dal. Itt a Petőfi Rádióban, fogad sok szeretettel.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok. Az elmúlt percekben Rudán Joe zenéje szólt, ez volt a Farkas, amit most már is Bernadett követ, és az Anyabúj mellém, itt a Petőfin.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Laci, most a tehetséges énekessel, Kökény Danival folytatom az éjszakában, és Sose Feled című idei zenéjével, amivel az előadó természetesen a Dal 2026-ban is fellépett, most pedig én mutatom neked itt a Petőfin.

Petőfi Rádió minden magyar, ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Laci. Ezúttal egy tehetséges énekesnő következik, Detti, aki a Mihez kezdjek című zenéjével került be a köztudatba, amit a hallgatók pár évvel ezelőtt a Dal című műsorban is hallhattak már, most pedig én hozom neked itt a Petőfin.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegek

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában a Dal 2026 színpadáról ismerős Mocskonyi Dörgő idei zenéje következik. A Mindenkinek jár egy kis rock and roll, ezzel folytatjuk itt az éjszakában.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az elmúlt percekben Berkes Oliver zenéjét hallhattad, ez volt az Igazi Életem című dal, amit most már is Blanche 2023-as zenéje követ. Ez az Elenged a Képzelet, most a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt, a csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Meleg idő lesz ma, záporokkal, zivatarokkal. Eredményesnek nevezte a korrupció ellenes intézkedéseket a miniszterelnök. Lelőtték a berlini merénylet gyanúsítottját.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Felborult egy kis busz a Debrecen-Bihar keresztes összekötő úton a 29-es kilométernél. A helyszínelés idejére félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Zonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszék vezető tanára. A Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Az eredményes korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően 6000 milliárd forint uniós támogatáshoz jutnak a magyarok, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza kormánynak néhány hét elég volt a megegyezéshez, ezzel szemben a Fidesz 3 év alatt sem tudott eredményt elérni, és most is források hazahozatala ellen dolgozik. Lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás elkövetőjét. A német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal, miután szúrófegyverrel támadt rájuk. A hatóságok iszlámista terrortámadásként kezelik a szombati gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en megsebesültek, közülük többen súlyosan. Elsüllyedt egy vietnámi teherhajó a dél-kínai tengeren. A mentőszolgálatok a legénység nagy részét kimentették. 17 embert azonban továbbra is keresnek. A dél-kínai tenger a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonala, ahol nyáron gyakoriak a heves viharok. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Soyuz űrhajó a kazak sztyeppén landolt. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap, a szél megerősödhet, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. A hajnali 12-21 fok után napközben 29-33 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! Megkezdődik az idei júliusunk utolsó hete, amivel átlépünk majd egyébként az augusztusba. 2026. július 27-e van hétfő, elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok, de azért a nyári poharunk félig tele, kezdünk az Iron Mafia.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul, szemlesütve áll, lefagyott a szél.

0: a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, jó ébredezést kívánok! Remélem élményekben gazdag volt a hétvégéd, akár a Balatonparton. Ha már az elmúlt napokban rendezték a Queen Fesztivált Balatonszemesen és felavatták Magyarország első köztéri Freddie Mercury mellszobrát, emlékezzünk meg arról is, hogy napra pontosan 40 évvel ezelőtt adta ikonikussá vált koncertjét Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt a Queen együttes. A Magic Tour a banda 1986-os utolsó eredeti felállású koncertturnéja volt, a négy alapítótag utoljára augusztus 9-én lépett fel Angliában. Szintén a mai dátum krónikájához tartozik, hogy 251 éve született Brunswick Teréz gyermekpedagógus, az első magyarországi óvoda alapítója, a kisdedóvás úttörője és a nőnevelés jelentőségének hirdetője Magyarországon. 178 éve Eötvös Loránd világhírű fizikus, geofizikus, és visszatérve a zenei vonalra, 149 éve látta meg a napvilágot Oknányi Ernő zongoraművész, zeneszerző, karmester, zongorapedagógus, 1990-ben posztumusz Kossuth díjjal tüntett. Ki. A klasszikus vonal után pedig vissza a magyar kedvencekhez a jelenből, jelesül a Well Hello következik, augusztusban pedig több helyen is láthatod őket, például Kaba, Zenta, Csongrád, a Strandfesztivál, Bogács, vagy épp a Budapest Parkisterben van. Hagyjuk!

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a Magna Cum Laude csapat a zenélt nekünk, akik a hétvégén megtették mindezt az Annabelle helyszínén is, Balatonfüreden, illetve Gyulán a végvári napokon. Most jönnek a legfrissebbek, hiszen fél hét van, aztán pedig a Unique csapata vár ránk, akik szeptemberben ismét az akváriumban játszanak majd. Mozaik hamarosan a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos meleg idő lesz, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Eredményesnek nevezte a korrupció ellenes intézkedéseket a miniszterelnök. Lelőtték a berlini terrortámadás feltételezett elkövetőjét.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erősödik a reggeli forgalom Budapest felé. Telítettek a sávok az M3-ason 60 és Bag között, valamint a fővárosi bevezető szakaszon. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglód környékén, valamint az 51-esen Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Felborult egy kis busz a Debrecen-Bihar keresztes összekötő úton a 29-es kilométernél. A helyszínelés idejére félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Az eredményes korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően 6000 milliárd forint uniós támogatáshoz jutnak a magyarok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza kormánynak néhány hét elég volt a megegyezéshez, ezzel szemben a Fidesz 3 év alatt sem tudott eredményt elérni, és most is a források hazahozatala ellen dolgozik. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli Hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsony padlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030-ig készülhet el a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb, 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése. A fejlesztéssel elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra érni. Emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg, amely tartalmazza a többi közt a Rákos és Kőbánya közötti szakasz fejlesztését, valamint egy Miskolc központú vasútvillamos hálózat kialakításának előkészítését is, tette hozzá Vitézi Dávid. A cél, hogy továbbra is legyen Forma 1 Magyarországon, mondta Magyar Péter miniszterelnök a 41. Magyar Nagydíj helyszínén, a Hungaroringen. A kormányfő Mogyoródon tárgyalt Stefano Domenicalival, a Forma 1 elnök vezérigazgatójával. A megbeszélés után Magyar Péter elmondta, új kormány van, de a Hungaroring támogatása semmit sem változik. Az eddigi számokat azonban át kell nézni, mert az előző kormány a szerződés szerint 90 milliárd forintot költött az épületek megújítására, újak építésére. Meg kell nézni, ez hogyan hasznosult, illetve azt is meg kell vizsgálni, a költségek mire mennek el, mondta a kormányfő. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállja világ élvonalába. A Forma 1-es magyar nagydíjat egyébként a világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: A kormányváltás történelmi lehetőség a Népligetnek és a Planetáriumnak, erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a főváros az elmúlt években elkészítette a park megújításának terveit. Ennek első ütemét Európai Uniós forrásból lehetne megvalósítani, de ezt, mint írta, az előző kormány politikai okokból megakadályozta. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a héten jelentette be, javasolni fogja a kormánynak a planetárium felújítását és új tartalommal való megtöltését. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette ki az erdélyi Fehér

0: és kenőanyag tartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olyan olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról, és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Lelőtték a berlini Pride-on történt gázolás feltételezett elkövetőjét. A rendőrség a német fővárosi nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal, aki szúrófegyverrel támadt rájuk. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terror támadásként kezelik a szombati gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en megsebesültek, közülük többen súlyosan. A libanoni gyökerekkel rendelkező 21 éves német állampolgár többször megpróbált már csatlakozni az iszlám állam terrorszervezethez. Májusban 1 év és 10 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélték, ami ellen az ügyészség fellebbezést nyújtott be. Robbanó szerkezet miatt menekítették ki idéglenesen egy társasház lakóit Amsterdamban. A holland rendőrség hajnalban kapott bejelentést, hogy az épület közelében lévő játékbolt előtt robbanó eszközt találtak. A tűzszerészek hatástalanították a szerkezetet, 2 embert a helyszínen őrizetbe vettek. A játékboltnál korábban 2 robbanás és egy rongálás is történt, ezért a helyi önkormányzat kamerás megfigyelést rendelt el a környéken. A nyomozók vizsgálják, hogy az esetek összefüggésben állnak egymással. A korábbi robbantások ügyében eddig nem történt letartóztatás.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és egy amerikai astronauta a kazak sztyeppén landolt egy Szojúz űrhajóval. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sokfelé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. Hiába vezetett 2-szer is a Ferencváros, Szalai János és Pető Milán duplájának köszönhetően a Paks fordított és 4-2-re megnyerte a találkozót a labdarúgó NB1 első fordulójában. A másodosztályból feljutó Vasas 2-2-es döntetlen játszott hazai pályán az Eto FC-vel úgy, hogy az angyalföldiek a 29. perctől emberhátrányban játszottak. A Debrecen Puskás Akadémia mérkőzésen pedig a vendég Pafc sima 2-0-ás győzelmet aratott. Lando Norris maga biztosan nyerte a Forma 1-es magyar nagydíjat. A McLaren versenyzője címvédőként az idei szezonban első győzelmét aratta Budapesten. Mögötte Max Verstappen a Red Bull-a és Kimi Antonelli a Mercedes-szel ért célba, míg az első ötös sorát Charles Leclerc és Lewis Hamilton zárta a Ferrarival. A futam elején vezető Oscar Piastri kiesett. A fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila az országos bajnokságon nem főszámában 400 méteren állt rajthoz, hanem 200 méteren indult a Zsibocki Gyula Nemzeti Atlétikai Stadionban. 20,80-os egyéni legjobb eredményével a második helyen végzett Enyingi Patrik mögött. Takács Boglárka idei legjobb eredményével 23,2-os idővel megvédte magyar bajnoki címét. Idei legjobbját nyújtva 81 méter 87 cm dobott az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető Halász Bence, aki ezzel megnyerte az országos bajnokságot. és országos bajnok lett Kozák Luca is, aki 12,78 százados eredménnyel elsőként futott be a 100 méteres gátfutás számában. A negyedik helyen kiemelt Bondár Anna 6-3-6-3-ra kigapott a hamburgi salakpályás tenisztorna döntőjében.

0: kettőjében, a német Tamara Korpácstól. Mathieu van der Poel nyerte a Tour de France utolsó szakaszát, míg Tadej Pogacar sorozatban harmadszor, pályafutása során ötödször nyerte meg az összetettet a francia országúti kerékpáros körversenyen. Ezek voltak a sporthírek.
1: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: neked kértem.
1: A magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és jó utat kívánunk mára is, ami az éjszakai közlekedést illeti Budapesten és a környező településeken jelentősen megváltozott. Számos terület egyszerűbben és gyorsabban megközelíthető, közvetlen és átszállásmentes kapcsolattal. Gyorsult az eljutás a belvárosból Újpalotára, a 16-17. Kerület felé is. Úgyhogy, ha netán a nyári időszakban Budapesten egy esti szórakozást tervezel, akkor érdemes megtervezni a gördülékeny hazajutást is. Természetesen a részleteket a BKK oldalán megtalálod. A Liliánákat és Olgákat pedig találd meg egy kedves üzenettel, hiszen ma ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket. A következő órát pedig Lofi Begi, Kollányi Zsuzsi indítja a régi nyárral, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofon

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Akár kirándultál, akár strandoltál, akár csak otthon pihentél, remélem gyűlnek a nyári élmények, hiszen megkezdődött az idei júliusunk utolsó hete. 2026. július 27-e a hétfő. Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra folytatódik a Halló Magyarok, méghozzá egy régi nyárra.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: strandolsz idén-nyáron is aktívan?
1: A Balatonnál!
2: A múlt hét második felében nem volt igazi strandidő, de a következő napokra ismét melegebbet jósolnak, és most már azt is tudjuk, hogy a kék hullámzászló minősítés szerint melyek a Balaton legjobb strandjai 2026-ban. A bírálat során a strandok teljes működését vizsgálták, számított a környezetrendezettsége, a mosdók és öltözők állapota, a parkolás, az akadálymentes megközelítés és a vízbejutás lehetősége is. Értékelték a játszótereket, a sportolási lehetőségeket, a családbarát szolgáltatásokat, valamint a büfék és más vendéglátóhelyek kínálatát. Na, a fődíjat a balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el. A Balaton családbarát strandja 2026 címet a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton gasztro strandja az alsóőrsi községi strand lett, a Balaton innovatív strandja pedig a Balaton Füszfői Fővenyi strand, mely a környezeti nevelést elismerő zöld békadíjat is megkapta. A Balatonszárszói központi strandot gyermekprogramjaért díjazták, az okos strand elismerést a Csopaki községi strand érdemelte ki digitális szolgáltatásaiért. Na, a Balaton felvidéki nemzeti park zöld levél díját pedig a Balaton Györöki községi strand kapta. Itt az értékelés során a zöld felületek gondozását, a biológiai sokféleség védelmét és a környezet tudatos működést is figyelembe vették. A kék hullámzászló minősítést edért strandok teljes települések szerint ABC-be rendezett listáját a neten természetesen megtalálod, és ha minden igaz, egy kicsit jobb időt jósolnak, melegebb napokat itt a következő időszakra, úgyhogy bátran lehet tervezgetni a szabadtéri kikapcsolódást, strandolást egyaránt. A következőkben már a hétvégére hangolódunk az Animal Cannibals-zel, Zsamló Tamással. Itt a Pén

0: újítás. A Bocki Mátéval.
1: Haló, magyarok!
2: Na meg Lóciékkal, ami a strandolást illeti, ma nem lesz kimondott strandidő, a hét második felében viszont annál inkább. Strandpapucsba, hogyha lehet nevezes, mert nem túl biztonságos. A fővárosban baleset történt a 11. kerületben, az Egér úton, a Péterhegyi útnál, a vasúti felüljárónál, illetve baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Felső Csatári út közelében befelé 4-5 kilométeren megy a torlódás, úgyhogy válaszd inkább az Üllői utat. Zenében pedig a Vadfrutik csapatát, akik a hétvégén Balatonalmádiban játszottak, augusztusban pedig Salföldön is láthatod őket. Lehetek én is, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Meleg idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Alkotmánybírót választ ma az országgyűlés. Lelőtték a berlini merénylet gyanúsítottját.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erősödik a reggeli forgalom Budapest felé. Telítettek a sávok az M3-ason 60 és Bag között, valamint a fővárosi bevezető szakaszon. Az M4-esen Üllőnél, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglót környékén, valamint az 51-esen Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Felborult egy kis busz a Debrecen-Bihar keresztes összekötő úton a 29-es kilométernél. A helyszínelés idejére félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A TISZA frakció jelöltje Zonnen Wendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára. A Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori társelnökét és parlamenti frakcióvezetőjét javasolja. A Fidesz nem vesz részt a folyamatban, mert illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását. Lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. A rendőrség a német főváros nyugati részén, Spandauban végzett a gyanúsítottal, aki szúrófegyverrel támadt rájuk. A hatóságok iszlamista terrortámadásként kezelik a szombati gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en megsebesültek, közülük többen súlyosan. Lövöldözés volt Seattle-ben egy gasztronómiai fesztiválon. 2 ember meghalt, 5 megsebesültek. Az amerikai rendőrség 2 gyanúsítottat őrizetbe vett. Indítékairól egyelőre nem közöltek információkat. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyvárosi jelképének számító Space Needle kilátótorony mellett tartották. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, az ország középső részén több mint 100 ezer embert kellett kitelepíteni, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt 3 spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség. A hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: ez a Haló Magyarok. Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt és csodás balatoni élményekben gazdag hetet kívánok. A fehér szalag vitorlás verseny megvolt a hétvégén a Balatonon, akár csak az első katamarán Grand Prix. A kék szalag pedig a héten esedékes július 30-án csütörtök reggel 9 órakor rajtol el az 58. nagydíj. Nevezni egyébként még lehet július 29-ig. Ez a dátum pedig azért is fontos, mert a kék szalag előestéjén a Balatonfüredi Vitorlás téren rendezik meg a virtuális regatta magyar bajnokság döntőjét, ahol a digitális és a valós vitorlázást összekötő versenysorozat legjobbjai élő helyszíni döntőben mérik össze tudásukat, amelyet a közönség is figyelemmel kísérhet. A kék szalagot egyébként majd webes közvetítésen is követheted, avagy a helyszínen, a tópartján. S ha már a Balaton térségében jársz 30-án, akkor érdemes lehet akár ellátogatni a Művészetek Völgyébe is, hiszen a Blaha Lúziana koncertezik. A folytatásban ők zenélnek nálunk. Ez a Sűrű Végtelen, itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blaha Lúziánából. Hallgassátok

0: magyarok, a műsorvezető Habóczki Máté.
1: 7:58 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Ha már a vitorlázás kapcsán szóba került Balatonfüred, ne feledkezzünk meg egy kiállításról sem, ami szintén itt látható és Mohácshoz kötődik. No de erről majd holnap reggel bővebben. Ha már Balaton, a Honeybees csapatát is láthatjuk majd, például augusztusban a Strandfesztiválon. Jelenleg pedig a fővárosban baleset miatt a 14. kerületben a Fogarasi úton, a Róna utcánál, továbbá az Őrsvezér útja közelében a Májva utcánál sávzárás van, és baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Felső Csatári út közelében, úgyhogy itt is torlódásra számíthatsz, plusz menetidővel kalkulálj. Jönnek a továbbiak, aztán, ahogy említettem, Honeybees, Pánik, mindjárt a Petőfim.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ez itt az Aranyka Show.
4: Halló, Aranyka?
3: Csak te, Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
4: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
5: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor nyereményed páros jegy a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Novák József.
7: Ez a Petőfi Rádió.
8: Meleg idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Alkotmánybírót választ ma az országgyűlés. Magyar mérnökök is részt vesznek az Audi Forma 1-es autóinak fejlesztésében.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Erős a reggeli forgalom Budapest felé, telítettek a sávok az M3-ason, 60 és Bak között, valamint a fővárosi bevezető szakaszon, az M4-esen Üllőnél, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglód környékén, valamint az 51-esen Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Felborult egy kis busz a Debrecen-Bihar keresztes összekötő úton, a 29-es kilométernél a helyszínelés idejére. Félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
8: Megválaszthatja ma az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának támogatásával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Zonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára. A Mi Hazánk Siffer András ügyvédet, az LMP egykori társelnökét és parlamenti frakció vezetőjét javasolja. A Fidesz nem vesz részt a folyamatban, mert illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását. Magyar mérnökök tudása is ott lesz az Audi Forma 1-es autóiban. Erről Kapitány István gazdasági miniszter beszélt, miután a Hungaroringen találkozott a csapat vezetőjével, aki elmondta neki, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Az Audi saját gyári csapattal és saját fejlesztésű motorral idén szállt be a Forma 1 küzdelmeibe. Több segítségre van szüksége Kijevnek a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat. Ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Vladimir Zelenszky hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, ugyanakkor fejlődő dróntechnikájával egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Lövöldözés volt az Egyesült Államokbeli Seattle-ben egy gasztronómiai fesztiválon. Két ember meghalt, öten megsebesültek. A rendőrség két gyanúsítottat őrizetbe vett. Indítékukról egyelőre nem közöltek információkat. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle kilátótorony mellett tartották.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Folytatódik a túlnyoma a napos idő, csak elszúrtan lehettek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
6: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 8 óra után is számíthatsz a magyar kedvencekre és a friss információkra. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! 2026. július 27-e van, hétfő. Ez a Halló Magyarok. Az órát ezúttal a Hanimiz csapata indítja. Jön a pánik!
7: Itt egy újabb óra.
6: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8:18 a pontos idő, jó reggelt kívánok az utakon, csak figyelmesen az M3-ason Budapest felé Bak térségében a 42-es kőnél baleset van, sávzárás 1-2 kilométeres torlódással. Az 55-ösön Mórahalom határában hárman ütköztek, a 23-as kőnél a főutat lezárták, kerülni a településen keresztül tudsz. Hajdú-Bihar vármegyében Pocsai és Kismarja között a Debrecen-Bihar keresztes összekötő úton a 29-es kőnél egy kis busz felborult, a helyszínen és idejére félpályás korlátozás van érvényben. A fővárosban pedig baleset történt az Üllői út szerviz útján kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a felüljáró mellett. Baleset miatt a 14. kerületben a Fogarasi úton a Róna utcánál, továbbá az Őrs vezér útja közelében a Májva utcánál is sávzárásra kell készülni, és baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton és a Felső Csatári út közelében, de most már nincs talán akkora torlódás, mint volt korábban, minden esetre még így is plusz menetidővel kalkulálhatsz. Számítok az infoidra, 0630303380 az SMS számunk, illetve Messengeren, Viberen szintén tudsz írni a Petőfinek, hogyha infód van az utakról. És hát reméljük, számíthatunk magyar sportsikerekre is a mai napon. 12 órától a Vívó világbajnokság egyéni elődöntői döntőit láthatod az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu-n. 19:30-tól pedig a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójának záró mérkőzését, az MTK Zalaegerszeg találkozót, úgyhogy az este a labdarúgásé a főszerep. A következőben pedig természetesen a magyar kedvencek, az Anand Barbies érkezik, akik a hétvégén a Miskolci Motorok Fesztiválon játszanak. Ez egy olyan fesztivál és családi hétvége, amely a régi hagyományokat éleszti újjá, és egy új motoros közösségi ünnepet teremt sok-sok gyerekprogrammal. Két napon át dübörög a rock a Diósgyőri vár szomszédságában, ahol a hazai rock élet ikonikus zenekarai gondoskodnak a megfelelő hangulatról. Most egy kicsit lágyabb vizekre vezünk, ez a Márti dala, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Vigyázz magadra, bizony, Kristófék zenéje szólt, ez volt a válasz. Érkezünk mindezzel 8:30. Ez a fővárosban van egy baleset a 9. kerületben, a Ferde utcában, a határútnál és helyszínenek az Üllői úton kifelé, a Népligeti felüljáró után, a Fék utcánál. Jönnek a további infók, aztán a Neo csapatával várlak vissza. We are all heroes, itt a Petőfim.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Meleg idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Alkotmánybírót választ ma az országgyűlés. Retro hétvégét tart a MÁVA Balatonnál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a reggeli forgalom Budapest felé, telítettek a sávok az M3-ason 60 és Bag között, valamint a fővárosi bevezető szakaszon, az M4-esen Üllőnél, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglót környékén, valamint az 51-esen Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Baleset történt az M3-ason Budapest felé, Bag térségében, a 42-es kilométernél sávlezárásra, 2 kilométeres torlódásra kell készülni. 3 autó ütközött az 55-ös főúton Mórahalom határában. A 23-as kilométernél a főutat lezárták, kerülni a településen keresztül lehet. Felborult egy kisbossz Hajdú-Bihar megyében, Pocsai és Kismarja között a Debrecen-Bihar keresztes összekötő úton. A 29-es kilométernél a helyszínelés idejére félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megválaszthatja ma az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők 2/3 támogatásával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Zonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára. A Mi Hazánk Siffer András ügyvédet, az LMP egykori társelnökét és parlamenti frakció vezetőjét javasolja. A Fidesz nem vesz részt a folyamatban, mert illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását. A Forma 1 elnök vezérigazgatójával tárgyalt tegnap a miniszterelnök a Mogyoródi versenyen. A találkozó után Magyar Péter hangsúlyozta, a cél, hogy továbbra is legyen Forma 1 Magyarországon. Hozzátette, a Hungaroring támogatása nem változik, azt azonban meg kell vizsgálni, hogy hasznosult-e az a 90 milliárd forint, amelyet az előző kormány a felújításokra fordított. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter, miután találkozott Kátai Németh Vilmossal, a budapesti kerület országgyűlési képviselőjével. Vitézi Dávid emlékeztetett, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra már még idén kiírja a kormány. A tárcavezető hozzátette, a Csepeli vonalon a pályát és a peronokat is korszerűsítik. Retro hétvégét tart a MÁVA Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komlódombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt púpos és szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak a hétvégén.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8:44 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Itt a nyár, sokan jönnek, mennek, akár repülővel is, távoli országok csodás látnivalói, vagy csak épp egy tengerparti lazítás kedvéért. A Magyar Természetvédők Szövetség és a Fenntarthatóság Féle Egyesület pedig fotópályázatot hirdet a légi közlekedés környezeti és egészségi hatásainak bemutatására, melyel a tudatos közlekedés fontosságára akarják felhívni a figyelmet. Amatőrök és profi fotósok képeit egyaránt várják a Repülés a teljes kép címmel kiírt pályázaton. A szervezők a fotográfia eszközével szeretnék láthatóvá tenni a kerozinfüstöt, a zajterhelést, a hőszennyezést, valamint a légi forgalom egyéb környezeti és egészségi hatásait. A közönségdíj nyerteséről nyilvános online szavazás dönt, majd a pályaműveket pedig szeptember 6-áig várják. A részletes felhívás természetesen a Magyar Természetvédők Szövetsége honlapján eléred. Ma reggel itt egyébként Budapesten volt egy baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, hát remélem, hogy senki nem késte le a gépét, immár megszűnt a forgalmi akadály. Van viszont helyszínelés a 9. kerületben a Ferde utcában, illetve tart a műszaki mentés és a helyszínelés a Fék utcában az Üllői útnál, úgyhogy itt lehet még némi fennakadás. Ami pedig az utakat illeti, az ország többi részén az 55-ösön Móralom határában hárman ütköztek, a 23-as kilométernél a főutat lezárták, kerülni a településen keresztül lehet. Hajdú-Bihar vármegyében Pocsai és Kismarja között pedig a Debrecen-Bihar keresztes összekötő úton a 29-es kilométernél egy kis busz felborult, a helyszínelés idejére félpályás korlátozás van érvényben. Vigyázz magadra, ha infód van, küld a Petőfinek is, a The Biebers kísér tovább. Lehetett volna másképp.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Representing the California. Baby, baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back.

0: Petőfi Rádió, minden magyar Balkán Fanatik zenét, ha te tudnád, ezt hallgattuk. 2 perc múlva 9 óra lesz, a következő 60 percben majd főszerepben a magyar kultúra. Ellátogatunk az Országos Széchenyi Könyvtárba, Sepsiszentgyörgyre, illetve Kecskemétre is. Kezdünk Péterfi, Bori, Vámpír, hamarosan itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Ha meghallod az óra nyerő magyar

0: építésére a UIP Duna Film jóvoltából.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az Óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Meleg idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Alkotmánybírót választ ma az országgyűlés. Lövöldözés volt az Egyesült Államokbeli Seattle-ben. Hárma meghaltak.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Felborult egy kis busz a Debrecen-Bihar keresztes összekötő úton a 29-es kilométernél. A helyszínelés idejére félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Megválaszthatja ma az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának támogatásával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Zonnenwendt Pál alkotmányjogász az ELTE tanszékvezető tanára. A Mi Hazánk Siffer András ügyvédet, az LMP egykori társelnökét és parlamenti frakció vezetőjét javasolja. A Fidesz nem vesz részt a folyamatban, mert illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását. Visszautasította a közlekedési és beruházási miniszter, hogy leállítaná a Kőszeg-Szombathely körment gyorsforgalmi út fejlesztését. Vitézi Dávid arra reagált, hogy a térség fideszes országgyűlési képviselője Ák Péter élesen bírálta a tárcát, amiért érvénytelennek nyilvánította az M86-M87-es út építésére kiírt koncessziós tendert, amelyre a kormány szerint súlyosan túlárazott ajánlatok érkeztek. Vitézi Dávid szerint jogszerű döntést hoztak, és jelezte, újra fogják gondolni az eljárást. Kigyulladt egy ikerház fele éjszaka Zuglóban, a 14. kerületi Kalocsai utcában. A lakás mellett az udvarban felhalmozott szemét is lángra kapott. Az oltás órákon át tartott, a tetőzet beomlott, és a tűzoltók hosszú utómunkálatokra számítanak. Sérültről nem érkezett hír, és a tűzfa megakadályozta azt is, hogy a lángok átterjedjenek az épület másik felére. Lövöldözés volt az Egyesült Államokbeli Seattle-ben egy gasztronómiai fesztiválon. 3 ember meghalt, 4 megsebesültek. A rendőrség a korábbi információkat pontosítva közölte, hogy egy gyanúsítottat vettek őrizetbe. Azt továbbra sem tudni, mi volt a lövöldöző indítéka. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros jelképének számító kilátótorony a Space Needle mellett tartották.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt kívánok! 2026. július 27-e van, hétfő, elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok, és folytatódik a Művészetek Völgye is. Péterfi Borit ma például egy színdarabban is láthatod, de a héten koncertet is adnak. Most nálunk érekel, kezdünk a Vámpi.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9:20 a pontos idő, szép napot, jó munkát kívánok. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, és elindította Széchenyi Híd nevű egységes szolgáltatási felületét az országos Széchenyi Könyvtár. A Széchenyi Híd nevű új szolgáltatásnak köszönhetően a nemzeti könyvtár gyűjteményei már egyetlen kereső felületen keresztül hozzáférhetők. A fejlesztés lehetővé teszi az egyablakos szűrési és összetett keresési lehetőségekkel támogatott böngészést. A digitalizált hírlapok a 19. század közepétől az 50-es évek elejéig dokumentálják a korszak társadalmi, politikai és kulturális életét. A bővítésnek köszönhetően Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja, Budapest, a Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Csongrád-Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdú-Bihar vármegye számos sajtóterméke teljes szöveggel kutathatóvá vált. A kópia felületén elérhetővé váltak többek között Erkel Ferenc István király című operájának kottái, Kurtág György kézirata, Jókai Móra jövő század regénye című művének kézirata, és bővült a nevezetes apróságok grafikai plakátgyűjteménye, a hangtár hanglemezállománya, valamint a fotótér történeti fényképtára is. Úgyhogy ha a nyári nagy melegben otthon hűsében böngésznél, akkor bátran megteheted, természetesen az országos Széchenyi Könyvtár oldalán megtalálsz minden részletet. Nálunk pedig megtalálod a magyar kedvenceket, mindjárt érkezik az Airi Mafia csapata Betonhofival közösen, és a Nesztek, ez pedig a Szétcsúszva, az Animesz hangossal itt a Petőfi.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9.32 a pontos idő, szép napot kívánok. Ezúttal határon túljárunk Sepsiszentgyörgyön, ahol az erdélyi Helikon képzőművészeti örökségét bemutató tárlat nyílt az Erdélyi Művészeti Központban, az Erdélyi Irodalmi Műhely megalakulásának centenáriuma alkalmából. A kiállítás az 1926-ban alakult Erdélyi Irodalmi Műhely gazdag képzőművészeti örökségében nyújt betekintést. Portrékon, karikatúrákon, könyvillusztrációkon, grafikákon, festményeken és szobrokon keresztül mutatja be a Helikon folyóirat és az Erdélyi Szépműves cég kiadványainak arculatát formáló művészeket és azokat, akik alkotásaikkal gazdagították a Helikon szellemiséget. A kiállítást augusztus 7-ig láthatod. Hát épp úton vagy netán épp Erdély felé, akkor vigyázz magadra. A magyar utakon, az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Komárom Kisbér csomópont, valamint Tata térsége között a 77-es kilométernél egy autó árokba hajtott. A helyszíre mentő helikopter érkezett, úgyhogy az autópálya érintett oldalát lezárták. Itt van némi fennakadás. Hajdú-Bihar vármegyében Pocsa és Kismarja között a korábbi baleset miatt a helyszínen és idejére félpályás korlátozás van érvényben. Hogyha pedig neked is van infód, akkor 06303030380, itt küldheted a Petőfinek SMS-ben, illetve Messengeren, valamint Viberen szintén várjuk. És várjuk Rúzsa Magdit is, itt a Rúzsa Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
2: Szevasztó!
1: Camping Bringásunk,
2: Szevasztó!
1: Meg a Lemez Lovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztó! Szevasztó!
1: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Ezúttal irány Kecskemét, ahol a Szkíták kora az Alföld szívében című kiállítás mutatja be Bács Kiskun és Jász Nagykun szónok vármegye Krisztus előtt 8.-4. század

0: származó régészeti leleteit. A tárlat a szkítakor mindennapjait és kulturális örökségét ismerteti fegyvereken, ékszereken, használati tárgyakon és temetkezési leleteken keresztül. Számos bemutatott műtárgy most először látható múzeumi környezetben, köztük a szabadszállási szkíta temető leletei, valamint egy 2023-as kecskeméti ásatás során feltárt síranyag, amelyben egy szkíta harciló maradványait is megtalálták. A tárlat a Vekerzu kultúra történetét is bemutatja, amely a helyi közösségek és a keleti eredetű szkíta csoportok találkozásából alakult ki. Megismerheted a korszak legfontosabb újításait, például a fejlett lovasharcmodort, az összetett reflexiát és a fazekas korong elterjedését. A kiállítást rekonstrukciós rajzok, tárgymásolatok, interaktív elemek teszik még élményszerűbbé, a gyerkőcöket pedig külön játszósarok is várja, mindez egyébként október 11-ig. A művészetek völgye pedig már javában zajlik, úgyhogy oda is érdemes ellátogatni, a hétvégén például az Orevoir csapata is koncertezik majd. Ezúttal őket hallgatjuk, itt a Csillagból fény, a Petőfi.
1: Még néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy kivolnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én döntöttem magamról,

Én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunk rövésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot. Ma

0: Petőfi Rádió minden magyar Ákos zenéje szólt, ez volt a Fényben Nézz, ezzel érkezünk már is 10 órához. A fővárosban tart a helyszínelés, a 9. kerületben a Ferde utcában a Határút előtt, itt csak egy sávjárató, és történt egy baleset a budai alsó rakparton, a Szentlélek térnél, úgyhogy itt is van fennakadás, és az M1-esen is erről már is jönnek a részletek, a következő órában pedig majd a Carson Coma csapata vár ránk. Kék hullám kemping, hamarosan a Petőfilm.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Meleg idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Alkotmánybírót választ ma az országgyűlés. 2030-ig készülhet el a 60 és Hüzesabony közötti vasútvonal korszerűsítése.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset miatt lezárták egy időre az M1-es autópályát Komárom és Tata között a főváros felé. A 77-es kilométernél szalagkorlátnak ütközött, majd árokba hajtott egy autó. A külső sávon már megindult a forgalom, de 4 kilométeres torlódás alakult ki. Kigyulladt egy autó a 7-es főúton Baracskán. A 37-es kilométernél lezárták a félútpályát. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megválaszthatja ma az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának támogatásával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Zonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszék vezető tanára. A Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori társelnökét és parlamenti frakció vezetőjét javasolja. A Fidesz nem vesz részt a folyamatban, mert illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását. 2030-ig készülhet el a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség, így gyorsabban lehet majd eljutni Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb két embert állítottak elő, a lefoglalt áru értéke már meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött, a családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. A nyomozók az illegális dohányáruk mellett autókat, ingatlanokat és készpénzt is lefoglaltak. Nyáron pedig újabb depókat tártak fel. Az ügyben eddig legkevesebb 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Ukrán drón csapódott be a dél-oroszországi Rostov-Danon-Nadunoba. 2 ember meghalt, 5-en megsebesültek. Belgorodott rakétatámadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le, 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csaknem 40 fok lesz.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 10 óra múlt, megkezdődött az utolsó 60 percünk. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Ez a Halló Magyarok 2026. július 27-én hétfőn. És egy igazi nyárias hangulatú dal vár ránk ebben az órában elsőként, hiszen jön a Carson Coma és a Kék Hullám Kemping.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kis

0: szárny.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: A halott pénzt hallgattuk, 10-17 a pontos idő, szép napot kívánok. A nyár 26 adása ma is a Réphülöpi Mólóról jelentkezik, a Dunán már láthatod az adást. Kiderül benne, hogy mitől lesz egy élmény igazán felejthetetlen, vagy épp egy dalból sláger. Demesi Berci mesél majd erről. Bognár Maja barista különleges jeges kávét és látványos kávé koktélokat készít. Hát itt a kis álmosító borongós időben abszolút jöhetnek a frissítők. A mikrokaland és a lokál patrióta turizmus is szóba kerül, akár csak a nagyobb kalandok Rakoncai Gáborral, valamint Gyémán Bálint és Máj Gotthárd gondoskodnak a hamisítatlan balatoni hangulatról. Nálunk pedig a folytatásban a Zaporozsec és Mezőmisi. Ez a köszi, itt a Petőfém.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10:11 van az M1-esen Budapest felé Komárom Kisbér csomópont, valamint Tata térsége között a 77-es kilométernél egy autó árokba hajtott, a pályazárat már feloldották, a külső sávon megindult a forgalom, de azonban a torlódás még érezteti hatását. Az M7-esen Letenye felé Székesfehérvárnál kivágják a közlekedésre veszélyes fákat a 62-es 70-es kilométerek között, a leálló sávon dolgoznak, időnként azonban lezárják a külső sávot, úgyhogy itt is lassulásra számíthatsz. A 7-es főúton pedig Baracska átkelési szakaszán kigyulladt egy autó, a 37-es kilométernél lezárták a félútpályát, vigyázz magadra, hogyha úton vagy. És hogyha nincs lehetőséged arra, hogy beutazd Európa csodás tájait, az M5 kulturális csatorna új sorozata a képernyőn keresztül is biztosítja az élményt, ugyanis Európa legszebb túraútvonalait ismerheted meg abban a 10 részes ismeretterjesztő sorozatban, ami ma indul Gyalogszerrel címmel. A produkció első évada a kontinens legszebb hosszú távú túraútvonalait mutatja be, amelyeken a természet szépsége, a történelem és a helyi kultúrák is találkoznak. Bejárhatod Anglia vadregényes Cornwallis sziklapartjait, Németország érintetten erdőségeit és történelmi ösvényeit, kalandozhat Spanyolországban, Franciaországban, Krétán, vagy épp az olasz Amalfi parton citromligetek, festői falak és páratlan panorámák mentén, Norvégia ősi zarándok útjain, Írország lenyűgöző atlanti partvidékén, valamint az Ausztria és Németország határán kanyargó Lech folyó vad alpesi tájain. A lenyűgöző felvételek mellett minden epizód bepillantást enged az adott vidék történelmébe, kultúrájába és gasztronómiájába is. A Gyalogszerrel epizódjait mától, tehát hétfőnként 19 órától láthatod az M5 műsorán. Csodás tájakra kalandozhatsz a műsorral. A következőkben pedig egy mámoros utazásra hív minket Zóra, itt a Petőfi.

0: 3-4, 11-kor itt a Petőfén. Szép napot, jó munkát kívánok, vagy épp jó lazítást. 11-től majd Mákkata érkezik programajánlatokkal, aztán délután kirándulás tippekkel. Megyesi Gábor is tiszteletét teszi. 7 órától kíváncsi műsorral vár, 9-től pedig Kultúrfitness, benne szó lesz a 35. Zempléni Fesztiválról, valamint a Cosmixról, a Depeche Mode-ról, hiszen Lányi Lala is itt lesz, úgyhogy tarts velünk akkor is. A folytatásban pedig mindjárt Király Viktor énekel, Budapest Girl, hamarosan a Petőfén.
1: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor nyereményed páros jegy a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban. A reklám után... Most vissza a magyar zenékhez.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: A ma reggeli műszak is elindult, 11 órához érkezünk már is, úgyhogy jön Márkata jó kis programajánlatokkal, én pedig köszönöm szépen, hogy az elmúlt 5 órát velem töltötted, Habóczky Mátét hallhattad. Most még országszerte felhők helyenként zivatarok is, de a hét második felében jön majd a nagy meleg megint, úgyhogy erre készülhetünk, holnap hajnalban pedig arra, hogy újra találkozunk. Vigyázz magadra, bármerre jársz, határon innen vagy túl, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor nyereményed páros jegy a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Meleg idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap egyes kifizetéseinél. Már is javítani kell a Pelješac félszigetre vezető hidat, az Adrián.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Baleset történt korábban az M1-esen a főváros felé Komárom és Tata között. A 77-es kilométernél a külső sávon halad a forgalom. 4 kilométeres a torlódás. Új terelést építenek ki az M3-as Budapest felé vezető oldalán, Gyöngyös és 60 között. Az aktuális munkaterület mögött 3 kilométeres dugó alakult ki. Kigyulladt egy autó a 7-es főúton Baracskán, a 37-es kilométernél lezárták a félútpályát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
7: Hiányos adatközlést találtak az Edda zenekarnak nyújtott támogatások között a Nemzeti Kulturális Alapnél. A kultúráért is felelős miniszter közölte, egy esetben egy korábbi támogatást, míg a másiknál a tervezeti egy bevételt nem tüntették fel. Tar Zoltán hangsúlyozta, vissza kell fizetniük a jogtalanul megítélt összesen 250 millió forintot. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat éjszaka Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsiát vették célba drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb 2 ember meghalt, 5 megsebesült. Támadtak éjjel az ukránok is, drón csapódott be a dél-oroszországi Rostovna-Donuban. 2 ember meghalt, 5 megsebesültek. Belgorodott rakétatámadás érte, ott 13 civil sebesült meg. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Pelješac félszigetre vezető hidat Horvátországban. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A híd fenntartója hangsúlyozta, a hibák nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságát.
6: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Szőke Viktóriától hallják. Hiába vezetett 2-szer is a Ferencváros, a Paks fordított és 4-2-re megnyerte a labdarúgó OTP Bankliga első fordulójában rendezett találkozót. A másodosztályból feljutó Vasas 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán az Eto FC-vel úgy, hogy az angyalföldiek a 29. perctől emberhátrányban játszottak. A Debrecen Puskás Akadémia meccsen pedig a vendég felcsútiak sima 2-0-ás győzelmet arattak. Mind a 4 magyar versenyző számára befejeződtek a női tör küzdelmei a hongkongi vívó világbajnokságon. Közülük Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő 2 győzelem után a 8-at döntőben esett ki. Férfi kartban szintén négyen voltak ott a 64-es főtáblán, de már csak a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron van versenyben, aki negyed döntőbe jutott. Lando Norris magabiztosan nyert a Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren versenyzője címvédőként az idei szezon első győzelmét aratta a Hungaroringen. Mögötte Max Verstappen a Red Bull-lal és Kimi Antonelli a Mercedes-szel ért célba, míg az első ötös sorát Charles Leclerc és Lewis Hamilton zárta a Ferrarival. A futam elején vezető Oscar Piastri kiesett. Tadej Pogacsár nyerte az idei Tour de France kerékpáros körversenyt. A szlovén sportoló ezzel sorozatban harmadszor, összesítésben pedig ötödik alkalommal győzött a franciaországi 3 hetes versenyen. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket! Szőke Viktóriát hallották.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható.
0: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 11 óra 5 perc a pontos idő, ráfordultunk július utolsó hetére. Újabb zenei események, gasztrófesztiválok, kulturális programokkal egybekötve, motoros találkozó, ezek mind szerepelnek az aktuális újabb programok között. Indul az Itthon-Otthon a Petőfi programajánlója. Szép napot, jó hetet!
6: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Itt vagyunk, rákanyarodtunk július utolsó hetére, Szabesz pedig komoly számításokat végzett itt az elmúlt napokban, 35 nap múlva évnyitó kitartást a szülőknek, és például idén lesz még egy péntek 13-ánk novemberben, aztán 22 hétvégénk még ebben az évben, ebből három hosszú hétvége, még ötször kapunk fizetést, 132 nap múlva jön a Mikulás, 150 nap múlva karácsony, még egyszer átállítjuk az órát téli időszámításra, aztán végül eszem még 88 darab rántotust, hát röviden így mosolygos vidám hetet kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen, Móni és Kéti, a két bosszilány is velünk. De jó, hogy újra itt vagy. De jó, hogy így fogadtok. Köszönöm szépen. Múltkor szépen kiköltekeztünk magunkat, írják a csajok, venni kellett egy új mosógépet, emlékszem, és egy kávéfőzőt is, de voltunk Debrecenben a kampuszon, ott nagyon jót bulisztunk, most pedig vágjuk a centiget fizetésig. Még hét nap, addig is szép hetet. Köszi szépen nektek is. Na hát, ami az időjárást illeti, tulajdonképpen ez a leghűvösebb nap, amit az előrejelzésekben látszik. Ezen a héten és még a jövő héten is csak melegebb lesz, jön újabb hőkupola, úgyhogy hát erre mentálisan meg mindenhogyan készüljünk fel, és közben kék szalag ezen a héten, kétszeri halasztás után várhatóan Balaton átúszás, ezek is itt vannak a láthatáron, és ha már Balaton, akkor ott a nyugati csücsökben például Keszthelyen van egy rendezvény, illetve lesz egy rendezvény az Alai Bor cégért, Keszthelyi Borünnep, aminek alapítói és szervezői mind a mai napig az alai termelők borainak népszerűsítését tekintik legfőbb céljuknak. A rendezvény gazdag gasztronómiai kínálatát minden éve számos kulturális és szórakoztató esemény is kiegészíti. Minden nap izgalmas programokkal várják majd a borbarátokat a szervezők a Borusza színpadához, késő délutánonként pedig gyerekprogramok, az esti órákban élőzenei koncertek, a késő esti órákban pedig tánczenekarok vagy éppen DJ-k szórakoztatják a közönséget. A fellépők között például ott lesz Gergely Robi, Delusta John, a 4F Club, illetve az első nap térzene is lesz majd a főtéren, majd borfelvonulás a főtérről huszárokkal és kisbíróval, aztán jön a nagyváti néptánc együttes és olasz slágerek szólnak majd magyarul. Másnap zenés táncos performance lesz a borról, szalsza bemutatóval karibi táncházal is készülnek, másnap gitár és harmonika kapja a főszerepet, szóval aki Keszthelyre látogat, biztos, hogy nem fog unatkozni. Zalai Bor cégért Keszthelyi Borünnep ír be a naptárba. Ezt is választhatod a programok között. És minket a Petőfit, jönnek a további részletek, tarts velem!

0: Vittoria Bianco dallamai szólnak most itt a Petőfin, ez az erdő szélén, és ha már erdő, akkor fa kivágás, ami nehezítheti a közlekedést az M7-esen Letenye felé, Székesfehérvár térségében vágják ki a közlekedésre veszélyes fákat a 62-es és 70-es kilométer között. A leállósávon dolgoznak, viszont időnként lezárják a külső sávot is, ez okozhatja a lassulást, kisebb torlódást, vigyázz, légy figyelmes, óvatos. Szia drága Katám, gyors út info, Pesten nem működnek a jelzőlámpák, a Hidegkúti Nándor stadion kereszteződésében rendőrök irányítják a forgalmat, Népliget felé kis tolódás alakult ki. Köszi Szabesz, jönnek a programok is.
1: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
0: Itt a segítség, minden hétköznap 11 és 1 óra között neked nem kell keresgélni a programok között, ezt elintézem én aktuálisan és részletesen, mindig ilyenkor számolok be az előttünk álló eseményekről, persze ha véletlenül esetleg valami kimaradna, akkor a 06 30 30 30 380 a számú jelez, SMS-ben és Viberen küldj el minden részletet. Ha pedig Gyöngyös környékén jársz, akkor ne feledd, hogy az egyik legkülönlegesebb találkozási pontja a független zenének, a közösségi élménynek és a természetközeli létformának a Fekete Zaj Fesztivál. Ez nem csupán zenei esemény, hanem egyfajta rítus és utazás is, átjárás az ismerős és az ismeretlen között, friss kísérletező hangzások, ugyanis a Mátrai erdő csendjével és vadregényességével összhangban találkozik. Ez egy olyan underground esemény tehát, ahol a nemzetközi szintér különleges égköveit, valamint a hazai szín a legizgalmasabb előadóit vonultatják fel, úgyhogy kedvedre bulizhatsz, ha például a Fekete Zaj Fesztivált választod. Máshol a motorosok gyűlnek össze, hagyományőrző események is újra látható a tájron, és Beton Hofi, aki kapolcson lép majd fel, most pedig itt a Petőfin hallatod, ez a pont jó.
2: Persze, te sike, aha,

0: van programod. A stúdióban.
1: Nákatak program felelős 11 és 1 óra között aktuálisan és részletesen mindig beszámolok az előttünk álló eseményekről, fesztiválokról, rendezvényekről, ahol ki lehet kapcsolódni, fel lehet töltődni, hiszen a nyárnak ez is a lényege, hogy gyűjtsük az élményeket és egy kicsit kiengedjük a gőzt. Például egy olyan motoros rock fesztiválon, aminek a helyszíne a sárvári Nádasdi vár. A Nemzetközi Motoros és Rock Fesztivál mindig a város leghangosabb, legütősebb nemzetközi eseménye, bár meeting néven is emlegetik egyébként, Depresszió, Pokolgép, Hollywoodú, Lord, Kowalski, meg a Vega, Sing Sing, Blues Company, Road, Tankcsapda, ők mind a fellépő között lesznek, a teljesség igénye nélkül. Sárváron, tehát a Nádasdi vár ad helyszín a Bar Meeting Nemzetközi Motoros és Rock Fesztiválnak. Közben az ég több helyen leszakadt az országban, itt még visszatérve a Bagosi Brothers Company utolsó soraira, Tolnában, Tiszaföldváron is van egy kis gyenge eső, Sáros patakon egy kis zápor, frissíti fel a levegőt, a holnapi naptól pedig óriás emelkedés a hőmérsékletekben. Hát közel 40 fokot fogjuk súrolni már itt a hétvégén, ahogy látom. Kitartás, hogy hol is milyen programok lesznek még, az pedig mindig itt a Petőfin derül ki ilyenkor. Tartson a továbbiakban is, és a Blaha Louisianával. Per pillanat most itt a Petőfin, aztán majd hamarosan a művészetek völgyében.

0: Mindenkiből csak egy van, úgyhogy vigyázz elsősorban magadra, a családtagjaidra, a barátaidra, az úton közlekedőkre, a környezetünkben élő kis állatokra. Sorolhatnám még, hosszú lenne azt hiszem ez a lista, amíg befejezném. Közben ne feledd, hogy unalom ellen mindig itt az Itthon Otthon, 11 és 1 óra között, ilyenkor aktuálisan és részletesen megtudhatod azt, hogy hol és milyen programok várnak rád. Az is átgondolatod például, hogy mennyi jó kártyajáték van például, amivel a közösségi élményen túl igazán jól el lehet tölteni szintén az időt. Rúzsa Magi is valamelyest ezt megidézi most nekünk, a Petőfin, rögtön jön az Aduász.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Meleg idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Újra fogják gondolni az M86-M87-es út építésére kiírt tendert, közölte a közlekedési miniszter. Menekült szálló támogatók otthonait rongálták meg Hollandiában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Új terelést építenek ki az M3-as Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös és 60 között. Az aktuális munkaterület mögött 3 kilométeres dugó alakult ki. 6 kilométeres a torlódás az M5-ösön Röszke felé, Lajos Mizse térségében. A 63-as kilométernél egy sávot lezártak burkolatjavítás miatt. Kigyulladt egy autó a 7-es főúton Baracskán, a 37-es kilométernél lezárták a félútpályát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A bölcsődei szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel egyeztetett az elmúlt hetekben a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Főként a minőségi ellátás feltételeiről, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításáról és a szakmai együttműködés erősítéséről volt szó. Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter a megbeszélések kapcsán hangsúlyozta, hogy a 6 év alatti gyerekek közül majdnem minden ötödiknél tapasztalható valamilyen fejlődési elmaradás, és az érintettek több mint harmada nem jut hozzá időben a szükséges ellátáshoz. Visszautasította a közlekedési és beruházási miniszter, hogy leállítaná a Kőszeg-Szombathely körment gyorsforgalmi útfejlesztését. Vitézi Dávid arra reagált, hogy a térség fideszes országgyűlési képviselője, Ák Péter élesen bírálta a tárcát, amiért érvénytelennek nyilvánította az M86-M87-es út építésére kiírt koncessziós tendert, amelyre a kormány szerint súlyosan túlárazott ajánlatok érkeztek. Vitézi Dávid szerint jogszerű döntést hoztak, és jelezte, újra fogják gondolni az eljárást. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma napközben a Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek. Változik több martonvásári vonat menetrendje, a Tisza-Szamos Eurocity pedig a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől Kelenföldig jár. Menekült szálló támogatók otthonait rongálták meg Hollandiában. Több lakóházat festékszóróval firkáltak össze tegnap Engelen és Bokhofen településeken. A rendőrség szerint az ingatlanok tulajdonosai támogatják, hogy a közelben hozzanak létre egy befogadó központot kiskorú menedékkérők számára.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csaknem 40 fok lesz.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon-Otthon, ez a Petőfi program ajánlója. Aktuálisan és részletesen mindig megtudhatod, hol és mi minden vár ránk. Készülhetnek például a blues zene rajongói, de ezen a héten startol a kék szalag, és kétszeri halasztás után várhatóan Balaton átúszás is most lesz a hétvégén. Jönnek a részletek!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hamarosan újra lesz lehetőség, hogy a motorosok összegyűjjenek, mindjárt megtudhatsz újabb részleteket a további programokról, Bácsalmáson pedig Népek Ízek Forgataga Fesztivál vár. Egy háromnapos esemény, ami kulturális piknikkel kezdődik majd a Kossuth Parkban. A Bácsalmási Színházi Társulat Rejtő Jenő Apósoma vezér és Molnár Ferenc az Ibolya című darabját adja elő, este pedig biciklis felvonulást tartanak majd, aztán a napot az Üveg Tigris szabadtéri vetítése zárja. Másnap koncertek kerülnek előtérbe, Tamburás Jani és bandája után az Animal Cannibals lép például színpadra, majd a DJ-k zárják az estét. Ha a harmadik napot céloznád meg Bácsalmáson, akkor horvát, bunyevác és német nemzetiségi csoportokkal, helyi táncosokkal, óvodásokkal, mazsorettekkel találkozhatsz, hiszen ők mutatkoznak be, délután pedig ingyenes ételkóstolót tartanak. A gyerekeket Kalapja Kap koncertje várja, este pedig Dérheni és a Desperado, illetve Timi adja a koncertet. A rendezvényhez büfé, ugrálóvár, népi játékok, kézműves sátor, kirakodóvásár, arcfestés és városnéző kisvonat is kapcsolódik. Mindez tehát Bácsalmáson Népek Ízek forgat taga, ez a rendezvény vár rád, további sok-sok ötlet pedig itt a Petőfi mindig 11 és 1 óra között aktuálisan is részletesen. Ha csatlakoznál, neked is van jó programötleted, vagy szívesen beszámolnál eddig nyári élményeidről, 0630303380, jelez itt SMS-ben vagy Viberen a részleteket, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Egyébként ami a programokat illetén tudom, időnként nehéz erőt venni és engedni a csábításnak, én azért mindig javaslom, hogy mozdulj ki, gyűjts az élményeket, nehogy úgy teljen el ez a nyár, hogy később azon bánkosz, miért hagytál ki egy-egy lehetőséget? Hát valami ilyesmit fogalmaz meg a Halott Pénz is a következő dalban. Élnünk kellett volna, most itt a Petőfi.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: vagyunk minden nap.
1: Mindig jelentkezem a heti aktualitással, részletesen számolok be az előttünk álló programokról. Vár Meeting nemzetközi motoros és a rock fesztivál várja például Sárváron a Nádasdi bárban az érkezőket. Közben készülnek a blues zene szerelmesei is, ugyanis őket is összehozzák ezúttal Réf Fülöpön, a Réf Fülöpi szabadtéri színpadon. Három napon át a hazai blues kimagasló képviselői adnak tehát koncertet ezen az eseményen, hiszen a fesztivál célja nem más, mint hogy a blues zene szerelmeseit összehozzák egy barátságos, balatoni hangulatú környezetben, miközben minőségi hazai és nemzetközi fellépők gondoskodnak a zenéről. A koncertek díjmentesen élvezhetők, és a szervezők családias hangulatú vízparti élményt ígérnek. Jó zene, finom ételek, italok, naplemente, és természetesen a Balaton látványa, ez mind-mind összekapcsolódik a Réf Fülöpi Blues Music Festen. Itt a Petőfin pedig már is Lengyel Johannával folytatjuk, aki a hétvégén a Forma 1-es magyar nagydíj rajtja előtt zenekari kísérettel énekelte a himnusz. Egyébként az Erkel Színház művész csapatához csatlakozik, a következő évadban rögtön két nagyszabású produkcióban is szerepel, a nagy sikerű Trónban, illetve látható lesz a következő évad új bemutatójában a Három testőrben is. Most pedig itt a Petőfin hallatott tőle az Egyenes az út című dalt.

0: van programod. A stúdióban.
1: Meghat a Hello, mint program felelős ilyenkor 11 és 1 óra között. Eddig hogy telik a nyár? Lassan zárjuk a júliust ezen a héten. Van mit bepótolni? Itt vannak már is az újabb programok, mindig aktuálisan és részletesen számolok be róluk, hogy mi minden vár ugye rád. Ormánsági napok például Sejjén. Ez egy olyan többnapos programsorozat, ami a Talpasház napjával kezdődik a Kis Géza Múzeum udvarán. Itt a délutáni és esti programban bábelőadás, kézműves foglalkozások, gyerekjátszó, tiszta készítő workshop, borkos és felnőtteknek szóló mese esti szerepel, jelentsen ez bármit is. Nemzetiségi napot pedig a Köztársaság téren tartanak majd az ezt követő napon, az Ormánság étterem melletti parkolóban. Itt a programban táncegyüttes bemutatóval, táncházzal, illetve férfi kórussal lehet találkozni, de lesz LED zsonglőr előadás is, valamint DJ-s fellépés. Aztán majd augusztus 1-én az Ebédel a Város esemény mellett Air Track Show, a Fabula Báb Színház előadása, Sátor Báb Színházi foglalkozás, henna festés, arcfestés, csillámtetkó, kézműves programok is várják a közönséget. A gyerekek ezen kívül versenyautó szimulátort, elektromos kismotort és hagyományőrző játékokat is kipróbálhatnak. Este pedig például a Balkán Fanatik ad majd koncertet, de Tóth Edu stand-up műsorát is meghallgathatod, illetve retro diszkó is lesz, az zárja majd a napot. A négynapos esemény aztán majd a sport napjával ér véget, melynek keretében a Helyi Sport Egyesület hagyományos úszóversenyt rendez. Mindez tehát Sejjén, az ormánsági napok keretében. A Petőfin pedig sok-sok további ötlet még erre a hétre. Tarts velem, számunk 0630 30 30 380, itt pedig te is megosztatsz jó program ötleteket. SMS-ben is Viberen küld a részleteket. Közben jön a Magidom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar Balaton átúszás, pedig két halasztás után várható a most hétvégén. Augusztus 1, ezt a dátumot lőtték be, hótnap pedig augusztus 2, vasárnap lesz. Várjuk a fejleményeket. És Kékszalag, Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlás versenye, szintén ezen a héten aktuális. Az alacsony vízállás miatt némi módosítást hajtottak végre, vagyis hajtanak végre, majd 1600 méterrel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját, és erre azért volt szükség, mert az eredeti bója pozíciónál a verseny idei maximum 210 cm-es vízmélység várható, ez pedig a hajó 10%-ánál ugye lehetetlenné tenni az indulás. Szóval Kékszalag már az 58. ami majd 9 órakor rajtol Balatonfüredről. Az elkövetkező napokban a verseny a hajózás.hu szakportálon folyamatosan frissülő cikkekben követhető élőben már reggeltől, ami azt jelenti, hogy július 30. Ez még kicsit odé van. Itt a Petőfin, viszont Odett már is érkezik.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
1: Itthon, otthon.
7: Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
7: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
7: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
7: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Meleg idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. A bölcsődei szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel egyeztetett a szaktárca. Drágul az üzemanyag Horvátországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Két autó ütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán Herceghalom térségében, az átterelt sávban. A 26-os kilométernél nehezen, de ki lehet kerülni a járműveket. A helyszín mögött 5 kilométeres a dugó. A baleset miatt lezárták az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját is, ahol szintén torlódik a forgalom. Új terelést építenek ki az M3-as Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös és 60 között. A 69-estől a 63-as kilométerig haladva. A munkaterület mögött 6 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Ezt sokan a 3-as főút felé próbálják kikerülni, ezért Hort előtt is 2 kilométeren keresztül araszolnak a járművek. A hosszabb utat vállalók Csányon át kerülhetnek. 6 kilométeres a torlódás az M5-ösön Röszke felé Lajos-Mizse térségében. A 63-as kilométernél egy sávot lezártak burkolatjavítás miatt. Kigyulladt egy autó a 7-es főúton Baracskán, a 37-es kilométernél lezárták a félútpályát. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: A bölcsődei szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel egyeztetett az elmúlt hetekben a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Főként a minőségi ellátás feltételeiről, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításáról és a szakmai együttműködés erősítéséről volt szó. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a megbeszélések kapcsán hangsúlyozta, a 6 év alatti gyerekek közül ma majdnem minden ötödiknél tapasztalható valamilyen fejlődési elmaradás, és az érintettek több mint harmada nem jut hozzá időben a szükséges ellátáshoz. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex írta meg tegnap, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lánya tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték. A lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében írtják a héten a szúnyogokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. Drágul az üzemanyag Horvátországban, holnaptól a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak két hétig maradnak érvényben. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Pelješac félszigetre vezető hidat Horvátországban. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A híd fenntartója hangsúlyozta, a hibák nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságát.
7: Petőfi Rádió, időjárás.
8: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
7: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alvéd, ezt nagyon jó étvágyat hozzá. Egy elmúlt itt a Petőfi, jönnek a kiránduló tippek, hiszen van bőven mit felfedezni az országban. Időutazást is tehetsz, akár a római vagy az őskorban, sőt felfedezhetsz olyan cellákat, ahol nyomaságot fogadó szerzetesek éltek. Jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
7: Kizáró.

kis fesztivál hangulat azoknak, akik szeretik a pörgést Lenkétől. Itt a Petőfin, aki pedig egy kis csendre vágyik, és szívesen hagyná hát a mögött a rohanó mindennapokat, nyugodt helyen szeretne töltekezni, az most jól figyeljen. Kiránduló tippeket hoztam, hiszen rengeteg olyan hely van az országban, amit érdemes felfedezni, akár most a nyáron. Ilyen lehet például a Majki Kamalduli remeteség, ami Magyarország egyik legkülönlegesebb történelmi és természeti kincse. Itt a csend, a történelem és az építészeti szépség különleges harmóniában találkozik. A 18. században épült remeteség egyedülálló módon mutatja ugyanis be a kamalduli szerzetesek elvonult életmódját, kis a nemetelakokkal, barokk templommal és a festői környezet szinte visszarepíti a látogatót az időben. 17 cellaházból, egy csonkatoronyból, illetve egy főépületből áll a Majki Kamalduli remeteség, és a cellaházakban ugye a némaságot fogadó kamalduli szerzetesek éltek. Az egész Európában kuriózumnak számító műemlék együttes ma már teljes szépségében megújulva várja a látogatókat. A korhű enteriőrök segítségével, a kiállítások interaktív elemeivel, a digitális tárlatvezető alkalmazással bepillantást nyerhet az egykori némasági fogadalomban ott élt szerzetesek zárt világába is. A kolostorépület pince szintjének és földszintjének terei pedig Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt a remeteség egykori hétköznapi és ünnepi tereit idézik meg. Ehhez mintegy 30 magyar múzeum és gyűjtemény nyújtott szakmai segítséget és kölcsönzött műtárgyakat. A földszinten pedig a vadászkastély bemutató terekben kamara kiállítás emlékezik meg gróf Eszterházy Móricról, aki Majkon született, és 1917-ben rövid ideig Magyarország miniszterelnöke volt. Majki Kamalduli remetesség, írd be a naptáradba, a feljegyzések vagy a bakancslista közé, itt a Petőfin pedig jönnek további kiránduló tippek, tarts velem, és hogyha szeretnél csatlakozni te is egy-egy jó ötlettel, 0630 30 30 380, SMS-ben és Viberen, küldj el minden részletet.

Petőfi Rádió, minden magyar. A könyvek és a filmek sokat segítenek nekünk időnként abban, hogy történelmi időutazásban legyen részünk. A római korba szeretnél egy picit visszacsöppelni, nem is kell hozzá külföldre utazni, hazánk is számtalan olyan kincset tartogat, amit érdemes felfedezni. Ilyen például a Scarvencia régészeti park Sopron szívében, ami különleges időutazásra hív, itt megelevenedik az egykori római város története. A parkban sétálva ugyanis eredeti római kori utcák, épületmaradványok és az évszázadokon át fennmaradt városfalak között idézhetett fel, hogy milyen lehetett ott közel 2000 évvel ezelőtt az élet. A feltárt romok mellett a középkori erődítések emlékei is izgalmas betekintést nyújtanak Sopron gazdag múltjába, tehát ha szeretnél test közelből találkozni a római kor örökségével, miközben Sopron történelmi belvárosának különleges hangulatát is felfedezed, akkor a Scarvencia régészeti park azt gondolom egy jó úti cél lehet, és itt nem csupán történelem kedvelők számára nyújtanak maradandó élményt, a látványos romkert, a borostyánkút emlékei és a belváros hangulatos környezete, én azt gondolom mindenkit magával ragad. A közeli Fórum Múzeum állítása pedig tovább gazdagítja az élményt, bemutatva a Scarvencia egykori fórumát és a római város mindennapjait. Ezt is jegyezd fel, itt a Petőfin pedig várom majd az élménybe számolót, akár a Petőfi Facebook oldalán, vagy a 0630-30-30-380-as számon. Keleti nap, ezzel folytatjuk, Liana is megérkezett hozzánk, és mindjárt megyünk vértesszőlősre is. Te jártál már ott? Keleten!

Petőfi Rádió, minden magyar. Kirándulunk egy kicsit, hiszen van bőven mit felfedezni az országban. Ha Komárom Esztergom megyében jársz, akkor ne feledd, hogy Tatabányától mindössze 2 kilométerre fekszik Vértes Szőlős. Pécsi Márton geográfusnak köszönhetjük, hogy megtalálta azokat az őskori maradványokat, amiket ma is láthatunk. 1965 nyarára kell visszamennünk, az ásatások során ugyanis napvilágra került egy körülbelül 350 ezer éves ősember nyakszírcsontja és 2 gyermekfog. A maradványok megtalálásakor augusztus 21-et írtunk, ez Sámuel napja volt, úgyhogy az ott élt emberek Samunak keresztelték el. Samu a Homo erectus faj késői képviselője volt egyébként, amit átmenetet képez a még csak fölegyenesedő előember és a már értelmes ősember között. A fejlettséghez képest intelligens volt, kavicsból készült eszközöket használt és ismerte, valamint használta is a tüzet. A vérteszőlősi előember telep a Magyar Nemzeti Múzeum szabadtéri kiállítóhelye, különleges a régészeti, embertani és őslénytani maradványokat, azok képződési környezetét mutatja be. Vérteszőlősi jelentőségét ugye elsősorban az adja, hogy ott a lelőhely összefüggő, csontokkal, eszközökkel teli települési szintekben több egymás követő járószintben került napvilágra. Korunkban ez világviszonylatban is nagyon ritka, más lelőhelyeken ugyanis egy-két kivétellel a szerszámokat, az állatcsontokat a rétegek közt elszórtan, vagy éppen a felszínen találják, itt pedig a mészkő rétegek ténylegesen magukba zárták a táborhelyeket, illetve települési rétegeket. Egy őskori forrás környékét üvegpavilonnal védik, az egykori dagonyázóhely őskori állatok és emberősünk megkövesedett lábnyomait is őrzi. Vértes Szőlősön tehát ez is felfedezheted, ne feledd, ha a környéken jársz, akkor jusson eszedbe, ha pedig már vannak onnan élményeid, 0-30-30-30-380, megoszthatod itt is, SMS-ben, Viberen vagy a Petőfi Facebookon.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez volt a Richard Gere, akik 4 éve még a Szigeten koncerteztek, a rákövetkező évben, májusban pedig a Budapest Parkban tartották búcsú koncertjüket. Mi pedig ettől az órától búcsúzunk. 1 perc múlva 2 a hírek után Azaria is velünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét,

0: segítésére a UIP Dunafilm jóvoltából.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az Óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Tart az országgyűlés rendkívüli ülése. Nyomoznak a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Folytatódik a napos meleg idő zivatarokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Új terelést építenek ki az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös és 60 között. A 69-estől a 63-as kilométerig mindkét sávot lezárták, a forgalom csak a leállósávon halad. A munkaterület mögött több mint 6 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön a Röszke felé vezető oldalon Lajos Mizse térségében javítják a burkolatot. A 63-as kilométernél egy sávot lezártak, 6 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: A kormány folyamatosan dolgozik, hogy teljesítse a Tisza párt vállalásait. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, hogy ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Hiányos adatközlést találtak az Edda zenekarnak nyújtott támogatások között a Nemzeti Kulturális Alapnál. A kultúráért is felelős miniszter közölte. Egy esetben egy korábbi támogatást, míg egy másiknál a tervezett jegybevételt nem tüntették fel. Tar Zoltán hangsúlyozta, vissza kell fizetniük a jogtalanul megítélt 250 millió forintot. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex írta meg, hogy több mint két héttel ezelőtt egy 14 éves lány leszedte a tetőablak biztonsági láncait, kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték. A lány napokkal korábban elszökött az otthonból. A rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza a gyermekotthonba. Folytatódik az országos szúnyogírtás. Ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangó vizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. Változik a vonatok menetrendje Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. A déli körvasút fejlesztése miatt manap közben a Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek. Változik továbbá a Martonvásári vonat menetrendje. A Tisza-Szamos Eurocity pedig a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől Kelenföldig közlekedik.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33 fok, este 18-27 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, hétvégén pedig ismét 40 fok körüli meleg lesz.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szép délután, kettő elmúlt és július utolsó hetét tapossuk éppen. Szombaton már ugye augusztus elseje, tehát amit még júliusra terveztél, ne halaszd el, van még pár napod mindent bepótolni. 0-30-30-30-380, a részleteket akár velük is megosztatod.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: Kolozsvár vármegyében nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem szó.

0: a világtalan. Élvez, hogyha rontottán tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

Petőfi Rádió, minden magyar itt esik az országban, van, ahol kandikál a napocska felhők mögül, de azért többnyire felhős az ég, egyébként ez kedvez a nagy hóknak. Mellesleg ma van a Balatoni Halak napja, a Magyar Haltani Társaság javaslatára 2004 óta ünnepeljük minden évben, ilyenkor július végén. Eredeti célja, hogy felhívni a figyelmet az ország legnagyobb élővizében élő halfajokra, a magyar lakosságot több hal fogyasztására sarkalni, és bár manapság azért minimális a jelentősége, a Balatonon 2013. december 5-től ugyanis megszűnt a kereskedelmi célú halászat, így tehát a Balatoni Halgazdálkodási Non-Profit ZRT halgazdálkodása a fenntarthatóságot és most a horgászatot segíti elő. Múlt héten egyébként elkezdték a fogható méretű pontyok telepítését, például a Balaton Lelei Bahart kikötőben, és a héten folytatják is a korábban beharangozott három nyaras ponty telepítéseket információim szerint. Ne is görbül a bot, kedves hölgyek, urak, mi a helyzet a tavak környékén? 0-30-30-30-380, itt oszthatsz meg mindent, részletet ma a Balatoni Halak napján, és természetesen a nagy fogásokról képeket Facebook oldalunkra, már is mellékelj még Diaz és Menta folytatja.

0: világban.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, és most már itt vagyunk egészen közel egyfajta visszaszámláláshoz, ami a kék szalagot, vagyis Európa legrégebb és leghosszabb tókerülő vitorlás versenyét illeti. Július 30 és augusztus 1 között, az idén már 58. alkalommal rendezik meg, Balatonfüredről indul, így kell megkerülni ugye a Kenesei bóját, majd Siófok következik, onnan a Tihanyi cső és aztán a Keszthelyi öböl, amit célba vesznek a hajók, és onnan fordulnak vissza Tihany és Balatonfüred felé. Az alacsony vízállás miatt egy kis módosítás, hogy 1600 méterrel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját. Egyébként a Balaton méretű tavon igen különböző időjárás és szélviszonyok fordulhatnak elő 48 óra alatt is, vagyis vihar, szélcsend, eső, szúnyog, felhő, koromfekete éjszaka, ezek ugye mind-mind nehezíthetik a versenyt. Ezért bármilyen eredményt is ér el egy csapat, a kék szalagot teljesíteni, 48 órán belül célba futni, az komoly sport teljesítmény. És hát van, akinek rekordidő alatt sikerül mindez, 2012-ben a 50-50-ben növő karbonból készült high-tech kétárbocos katamarán döntötte meg ugye a csúcsot, és tavaly újabb egészen hihetetlen rekordot állítottak be, 4 óra 24 perc 14 másodperces rekordidővel. Hát nagyon kíváncsian várjuk az idei versenyt, az 58. kék szalag csütörtökön reggel 9-kor rajtol Balatonfüredről, egyébként a verseny a hajózás.hu szakportálon folyamatosan frissülő cikkekben követhető élőben már a reggeli óráktól. Itt nálunk pedig most jön a Carbon Fools.

Petőfi Rádió, minden magyarát. Ezen a héten csütörtökön nem csak a Kék Szalag indul, hanem Bud Spencer legendás filmjei újra visszatérnek a Dunára. A humor és a pofonokba csomagolt igazságszolgáltatás után oszhatatlan mestere ugyanis ismét szolgálatba áll, és csütörtök esténként 9 órától a Duna műsorán látható Bud Spencer legendás piedónes sorozat.

sorozata, melyben Rizzo felügyelő sajátos módszereivel veszi fel majd a harcot a bűnözőkkel, Nápoly utcáitól Hongkongon és Afrikán át egészen Egyiptomig. A piacon a filmeket ugye sokan a 70-es évek olasz rendőrfilmjeinek könnyedebb, humorra látszott változataként tartják számon, ebben a kemény akciókat Bud Spencer utánozhatatlan humora oldja, generációk számára jelentik ezek az alkotások a klasszikus Bud Spencer élményt, amit látványos bunyók, utánozhatatlan humor, ugye szerethető karakterek és olyan történetek szövik át, melyekben az igazság mindig győzedelmeskedik. A Duna nyári válogatása tehát kiváló alkalom arra, hogy a régi rajongók újra találkozzanak Rizzo felügyelővel, a fiatalabb nézők pedig felfedezzék, hogy miért vált a Piedone sorozat a filmtörténet egyik legismertebb kultfilm szériájává. Csütörtöktől tehát, és most már minden csütörtökön 21 órától a Duna műsorán Piedona filmek. Itt a Petőfilm pedig továbbra is változatos magyar zenék. Most jön a Pandora projekt.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió minden magyar pontban 3-kor, azaz másodpercek múlva. Most is a legfrissebb hírekkel, majd a Belmondóval a folytatásban.
1: Akit rám bíz majd az ég, de elhagyják a démonok mellőle.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Országjárásra indul a Tisza párt. Késelés történt Párizs belvárosában. Marad a napos idő zivatarokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M35-ös autópályán az M3-as felé vezető oldalon a 6-os kilométernél baleset történt, lezárták a külső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Ismét országjárásra indul a Tisza párt. A választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy ott lesznek újra a legkisebb településeken is. Beszámolnak arról, hogy mit végeztek el. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteres gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás bevezetését, valamint a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset miatt. A Telex írta meg, hogy több mint 2 héttel ezelőtt egy 14 éves lány leszette a tetőablak biztonsági láncait, kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték. A lány napokkal korábban elszökött az otthonból, a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza a gyermekotthonba. Késes támadás történt Párizsban. Egy férfi 2 konyhakéssel támadott meg 3 nőt Párizs belvárosában, akik közül 2 súlyosan megsérültek. Mindhármukat kórházba kellett vinni. A támadót elfogták, indítékai egyelőre nem ismertek.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Jó napot kívánok, Tóth Bélát hallják. Visszautasította a Blackburn szerződés hosszabbítási ajánlatát Tóth Balázs angol sajtóinformációk szerint. A magyar labdarúgó válogatott kapusát jövő nyári köti megállapodás az angol másodosztályú klubhoz, amely még a nyáron értékesítheti az előző idén legjobbjának megválasztott játékosát. A negyed döntő jelentette a végállomást a kardozó Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi világbajnokságán. A 3-szoros olimpiai bajnok 1 tussal kapott ki az egyiptomi Mohamed Amertől a 8 között. A női tőrözőknél Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő 2 győzelem után a 8. döntőben esett ki. A magyar vívó válogatott eddig 2 érmet szerzett az idei VB-n, amely holnap a csapatversenyekkel folytatódik. Az 5. Tour de France győzelmét ünneplő Tadej Pogacar nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy rajthoz álljon a spanyol körversenyen is. A 27 éves szlovén kerékpáros eddig csak a Vuelta-n nem tudta megnyerni az összetett versenyt a 3 hetes viadalok közül. Viszont hallásra!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a napos idő, csak elszúrtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél több felé megerősödik. Napközben 29-33 fok, este 18-27 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, hétvégén ismét 40 fok körüli meleg lesz.
4: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a hét leghűvösebb napja, így készülj a folytatásra. Sok helyen esik nyugaton, keleten, a Balaton környékén Tihanyra csapott le nemrég egy zivatar. 3 elmúlt, szép délutánt, vigyázz az utakon, ha infodban 0-30-30-30-380, jöhetnek a részletek.
2: Itt egy újabb óra.
4: Kizáró

Törtem össze. Petőfi Rádió, minden magyar, és egy kis figyelem a balatoni halaknak, hiszen ma van a napjuk. A Balatonban 42 halfa él, közülük több is rendkívüli gasztronómiai értékkel bír, és fokozottan figyelik, gyűjtik az elhullott halakat is, egy-egy fürdőző tapasztalhat. Fent a víztetején úszkáló halakat, szakemberek szerint a kánikula és az alacsonyabb oxigén szint ugye időszakosan okozhat halpusztulást, de folyamatosan ellenőrzik a tó állapotát. A melegendő víz ugye mindig átalakítja a halállomány összetételét, egyes hidegkedvelő fajok nehezebb helyzetbe kerülnek ilyenkor, viszont rendszeresen telepítenek pontyot, csukát, sülőt és más őshonos fajokat is. Idén például mennyhal telepítésről is olvastam már cikkeket. 9000 előnevelt mennyhalat engedtek a Balatonba, például Réfülöp és Balatonokali térségében, hogy javítsák a természetes állományt, és júliusban most újabb fogható méretű háromnyaras pontyokat is telepítettek, illetve 120 000 előnevelt ponty szintén a tóba került. 0-30-30-30-380, mi volt a legnagyobb fogásod a Balatonból? Ide megírhatod a részleteket nekünk, közben Herceg Erikával folytatjuk tovább, vagyis azzal a kárpátaljai magyar énekesnővel, aki az első dalversenyét 13 évesen nyerte. Az elmúlt években hazánkban több tehetségkutató műsorban mentori feladatok kapcsán láthattuk őt. Július 5-én ünnepelte születésnapját. Herceg Erika énekelt át, itt a Petőfi, jön a Sebzett. Ez volt.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és sokaknak komoly emlék a mai 86-ra visszamenőleg. Budapesten a Népstadionban ugyanis felépett a Queen együttes 70 ezer néző előtt. Na ide az emlékeket, 0-30-30-30-380, jönnek SMS-ben vagy Viberen, és közben újabb koncert a láthatáron, a Hogyan tudnék élni nélküle című magyar zenés filmben szereplő fiktív zenekar, a Kuplung ugyanis hát komoly útjára indult. A film ugye Demjén Ferenc legendás dalaira építve nem csak a nézői rekordokat, hanem a Kuplung dalai és szinte azonnal a közönség kedvenceivé tette, és miközben a film ismerettsége nőtt tulajdonképpen, a közönség egyre hangosabban elkezdte követelni, hogy a Kuplung ne csak a mozivászon, hanem élőben is színpadra álljon. Talán kevesen gondolták volna, hogy a formáció megtölt majd egy arénát, köszönve annak, hogy valódi rajongói mozgalom és élő koncert jelenség alakult a csapat köré. Maris Peti, Ember Márk és Királdi Marcen mellett több szereplő is felbukkan majd, de Törőcsik Franciska, Márkos Luca, Kovács Harmat, Varga Járó, Sára és Bras Bence is színpadra lép Magyarország egyik legnagyobb koncert helyszínén, majd a Paplászó Budapest Sportarénában. Az esemény egyben felvezeti a film második részének moszi premierjét is, ami pár nappal később majd november 12-én kerül a hazai mozikba. A film slágereit pedig itt a Petőfin is hallhatod. Jön tehát a Kuplung zenekar és a Nyomod a gáz.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királdi Marcel vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gáz, itt a Petőfi Rádióban.
4: Sokszor mentünk más felé, de mindig összezsodott az élet.
5: Ez a legújabb magyar zene.

Ez volt a Telehold Alait, a Petőfi Inteli Hold pedig szerdán várható. Azt tudtad, hogy a kék szalagot mindig a júliusi holdtöltéhez legközelebbi hétvégén szokták megtartani? Ez ugye idén éppen a hónap utolsó hétvégére esik, azaz hát most egy kicsit előbb is, hiszen csütörtökön indul, arra egy 9 órakor lesz. Kevesen tudják egyébként, hogy ennek kezdetben gyakorlati oka volt, már hogy a holdtöltéhez kötötték a versenyt, ugyanis a holdfény annó segítette a versenyzőket az éjszakai hajózásban. Az alacsony vízállás miatt ugye némi változtatás, hogy 1600 méterrel keletebbre helyezek majd a keszthelyi bóját, és a kékszalany verseny távja az légvonalban, hát úgy mindegy 160 kilométer, ezt persze a vitorlások nem egyenes vonalba teszik meg, úgy navigálnak, hogy a lehető legrövidebb idő alatt érjenek célban. A 50-50-nek sikerült ez, ugye tavaly állítottak fel egy újabb rekordot, 4 óra 24 perc 14 másodperces rekorddal végeztek a kékszalagon. Kíváncsian várjuk, hogy az idén mi fog történni, hát nézd az időjárás előrejelzést. Kánikula szó szerint így beüt majd az elkövetkező napokban, közel 40 fokot érünk majd el a hétvégéhez közeledve. Hát nem tudom, hogy szél lesz-e, és mi minden történik. Még a leglassúbb győztes díját képzelt 1953-ban oszthatták volna ki. Olyan gyenge szél fújt akkor, hogy a Nemereg 275-ös cirkáló 40 óra alatt ért célba. Ugyanez a helyen futatta egyébként a legendás rekordot is még 55-ben, akkor 10 óra 40 perc alatt kerülték körbe a Balaton. Ez most már ugye a karbonból készült high-tech kétárbocos katamaránnal 4 óra, alig néhány perc is lehet. Kíváncsian várjuk, hogy az 58. idei kékszalagon majd mi minden fog történni. Balaton átúszás egyébként most már két halasztás után szintén várhatóan ezen a hétvégén lesz. Augusztus 1 az újabb dátum, a pótnap augusztus 2. Csütörtökön frissül mindig az ezzel kapcsolatos hír, úgyhogy várjuk a folytatást. Itt a Petőfin pedig csak a csend van a Pontiáktól.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Négytől a Petőfi csúcsban, ezen a héten Megyesi Gáborral, akinél lesz játék, Petőfi ajándékcsomagot szerezhet, figyeld majd a részleteket, ha pedig a kívánság műsorban szeretnél vele üzenni, 0630303380, ide már dobhatod is az üzeneteket, SMS-ben vagy Viberen. Ivan and the Parazol a hírek után ők is jönnek, akik egyébként Kapolcson a művészetek völgyében is fellépnek, nálunk pedig mindjárt hallatod. Szép délutánt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Országjárásra indul a Tiszapárt, eloltották az olaszországi erdőtüzeket, marad a napos időzivatarokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás autóúti csomópont és Zsámbék térsége között a 16-ostól a 26-os kilométerig szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható. Helyenként

0: mint csak lépésben halad a forgalom. Baleset történt az M35-ös autópályán az M3-as felé vezető oldalon, a 6-os kilométernél. A külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Ismét országjárásra indul a Tisza párt. Erről beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter elmondta, hogy meghallgatják az emberek véleményét, és beszámolnak arról, hogy milyen vállalásokat teljesítettek. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, valamint a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament mai üléséről. Azért hagyták el az üléstermet, mert a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hangó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de megvonták tőle a szót arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. A Fidesz frakció vezetője szerint az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárásra zajlik. Bóka János jelezte, a Fidesz és a KDNP kezdeményezi a házbizottság rendkívüli ülését. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. Újabb két embert állítottak elő. A lefoglalt áru értéke már jóval meghaladja az 1 milliárd forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött. A családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. Az ügyben eddig legkevesebb 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Megrepett a szélvédője egy Dubrovnikba tartó repülőgépnek. A norvég légitársaság fapados járata reggel szállt fel Oszlóból, de a személyzet és a légirányítás elővigyázatosságból úgy döntött, hogy megszakítja az utat. A csaknem 12 éves repülőgép biztonságosan landolt Bécsben. Az utasokat egy másik géppel viszik tovább Dubrovnikba. Eloltották az erdőtüzeket Dél-Olaszországban. A turisták biztonságban visszatérhettek szállásukra. Senki nem sérült meg, de hatalmas pusztítást végzett a tűz. A lángok miatt több mint 100 embert a tengeren keresztül menekítettek ki.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33 fok, este 18-27 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégén ismét 40 fok körüli meleg lesz.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Akár kocsiban ülsz, buszon zögykölődsz, vagy éppen bringázol valahol az országban, várom a helyzetjelentéseket, jöhetnek az infók, ez már a Petőfi csúcs. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, ráadásul játszunk is egy páros premier előtti mozi egyetét. Nem sokára jövök a részletekkel, de most jön az Ivan and the Parazol.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Aktuális infók az utakról, és közben egymás után jönnek a legjobb zenék. Ez a Petőfi csúcs, ma is itt a Petőfin, ahol minden magyar. És persze a játékunkról se feledkezzünk meg, ma is keresjük az óra zenéjét, úgyhogy érdemes résen lenni, amint meghallod a játékra hívó szignált, már küldheted is az üzenetet az előadóval és a dal címével. Figyelj nagyon, mert a leggyorsabb helyes megfejtést küldőt hívom vissza, és ő mehet másodmagával a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére. SMS számunk 06 30 30 30 380, ezt érdemes már most feljegyezni. Ha pedig közlekedési infód van, azt is várom ugyanide, SMS-ben, de írhatsz nekünk Facebookon, Instán, Viberen, sőt, akár be is csöröghetsz a stúdió hívható száma 06 1 7 59 60 60. Most Dallos Bogié a folytatás, ez a Feels Alright, itt a Petőfi.

0: ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként.
1: 0630 30 30 380. Ez a Petőfi Rádió.
2: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: Az Elefánt és a Kösz, itt a Petőfin, ahol minden magyar, és ahol egyébként pár perccel ezelőtt felcsendült az óra zenéje, az is kiderül nem sokára, hogy kiküldte el nekem a leggyorsabban a helyes megfejtést, de most kinézünk az utakra.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás autóúti csomópont és Zsámbék között a 16-os kilométertől a 26-os kilométerig szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható. Helyenként lépésben halad a forgalom. A 3-as főúton Kápolna közelében két autó ütközött, a 116-os kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Rendőrök irányítanak, illetve a 71-es főúton Tihanynál két autó ütközött, a 44-es kilométernél fél pályán engednek mindenkit. SMS és Viber számunk 0630303380. A közlekedési infód lenne, küld el nekem ide, vezess nagyon óvatosan.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Sokan levadázták az óra zenét, de hogy kitette ezt a leggyorsabban, azonnal meg is próbálom ezt kideríteni. Halló, szép délutánt kívánok, Megyesi Gábor, Petőfi Rádió, kivel beszélek?
1: Szia, Livi vagyok.
0: Szia, Livi. Hát elképesztően gyors voltál, bármennyire is kis szerény és visszafogott hangod van, ahogy tapasztalom. Elképesztően gyorsan küldted el a helyes megfejtést. Áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi is volt ez?
1: Ez a Intim Torna Illegál Csillagtengeren című dala volt, azt hiszem.
0: Most azt hiszed, vagy egészen nem, biztos vagy benne?
1: Nem, igazad van, tudom.
0: Tuti? 1000%?
1: Tuti.
0: Jó,
1: tuti,
0: figyelj, tuti. Akkor ugyanilyen magabiztossággal szeretném kérni tőled a Petőfi Rádió szlogenjét is.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Hú, de megijedtem ott az elején az őnél, de aztán végül csak megoldódott, igen. Hát gratulálok, a nyereményed egy páros jegy a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére a UIP Dunafilm jóvoltából. Na, mit szólsz?
1: Köszönöm szépen.
0: Tudod, hogy mi ez a film, vagy csak úgy voltál vele, hogy jött, hogy mozizás, az beleférhet, úgyhogy legyen valami.
1: Azt hiszem, hogy ennek láttam az előzetesét, és akkor az nagyon fognak beszélni. Ez ilyen tipikus, csajos, romantikus, sírós, nevetős, összeborulós, végül happy endes.
0: Hát de figyelj, azért annyira nem tipikus, mert ahogy láttam a leírását, ez egy picit ilyen futurisztikus, vagy nem futurisztikus, de egy ilyen nagyon furcsa alternatív valóságban játszódik, ahol gyakorlatilag ilyen szigorúan szabályozott társadalomban élnek az emberek, úgyhogy nagyon-nagyon jó, és gyakorlatilag az embereknek, az egyedülállóknak évente egyetlen egy estéjük van arra, hogy ismerkedjenek, randizzanak, egymásra találjanak, úgyhogy az idő igencsak sürgető. Érdekes egy történet lehet ez, úgyhogy mindenképpen nektek nagyon jó mozizást, jó szórakozást kívánok majd ehhez.
1: Köszönöm, biztos nagyon jó lesz.
0: Jó lesz.
1: Visszahívlak és elmesélem.
0: Jó, minden, tudod, mint én hívlak majd fel, és akkor elmesélted adásban, hogy milyen volt. Na, nagyon szépen köszönöm, legyen nagyon szép a délutánod, és vigyázz magad, hallgasd a Petőfit.
1: Szia.
0: A héten keresünk tovább az óra zenét, és a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére nyerhetsz páros jegyeket. Most pedig megyünk tovább egy újabb hazai kedvenccel itt a Petőfin, ezúttal Meringer Marcitól, Pörög a hóvirág.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Balaton éppen 22-23 fokos, és nagyjából a Velencei tó is ezt a hőmérsékleti szintet üti meg. Na de az előrejelzések szerint újabb forró napok érkeznek a hét folytatásában, így aztán számíthatunk arra, hogy a tavaink, állóvizeink igencsak felmelegednek. Használjuk ki addig, amíg frissítenek. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk a Petőfi csúcsot. Itt lesz például a Kaukázus a Szalai Évával.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Itthon,
4: otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
4: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
4: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
4: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár pődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotért.hu.
6: Koncerteste, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
4: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
1: Vagy ki sem látsz a dugóból?
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
1: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét,

0: film jó voltából.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az Óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak te, Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
4: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Még ki lehet tölteni a közlekedés biztonsági kérdőívet, új alkotmánybírót választott az országgyűlés. Hétvégén visszatér a kánikula 40 fok körüli meleggel.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 16-os kilométertől a 26-os kilométerig szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható. Helyenként csak lépésben halad a forgalom. Kátyúznak az M5-ösön Örkény térségében. A Röszke felé vezető oldalon a 47-es kilométernél lezárták a külső sávot. A járműveket a belső sávba terelik, 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket. Ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet két hét alatt több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. A közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni. Újraindítja budapesti járatait a Fly Budai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek majd a magyar főváros és Dubaj között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Megszavazták Zon Nevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Hiányos volt az adatközlés az Edda zenekarnak nyújtott támogatásokról a Nemzeti Kulturális Alapnál. A kultúráért is felelős miniszter közölte. Egy esetben egy korábbi támogatást, míg egy másiknál a tervezett jegybevételt nem tüntették fel. Tar Zoltán hangsúlyozta, vissza kell fizetniük a jogtalanul megítélt összesen 250 millió forintot. Lelőtték a berlini Pride-on történt gázolás feltételezett elkövetőjét. A rendőrök a német főváros nyugati részén végeztek a gyanúsítottal, miután szúrófegyverrel támadt rájuk. A hatóságok iszlamista terrortámadásként kezelik a szombati gázolást. A merényletben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33 fok, este 18-27 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégén ismét 40 fok körüli meleg lesz.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: OTV-nek köszönjük szépen a friss híreket. Megy is tovább a Petőfi csúcs. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, szemeink az utakon. Ha esetleg te is úton vagy, és bármi említésre méltót látsz, hozd meg velem, hogy én megoszthassam a Petőfi hallgatókkal. Jöttnek az SMS, Viber üzenetek, te írhatsz Instán és Facebookon is. A kezdés a Kaukázusé.
1: Most itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar balesetekből és torlódásokból is kijutott így hétfő délutánra. Jövök a részletekkel.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ott van például az M1-es, a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás és Zsámbék között a 16-os kilométertől a 26-os kilométerig szakaszos torlódás, lassulás van, helyenként lépésben halad a forgalom. Gátyúznak az M5-ösön, Örkénynél a Röszke felé vezető oldalon a 47-es kilométertől a külső sávot lezárták, mindenkit a belső sávba terelnek, a helyszín mögött már 3 kilométeren torlódnak az autók. A 3-as főúton Kápolna közelében két autó ütközött a 116-os kilométernél egy sávon irányonként váltakozva, tud haladni a forgalom, rendőrök irányítanak. A 6-os főúton Mecsek-Nádasd és Pécsvárad közelében egy fa dőlt az útra, a 173-as kilométernél a 3-ból két sávot lezártak, illetve a 71-es főúton is történt egy baleset, Tihanynál két autó ütközött, a 44-es kilométertől félpályán engednek mindenkit. Ha van neked is közlekedési infót, küldd el nekem SMS-ben vagy Viberem 0630303380, de a Petőfit megtalálod a Facebookon és Instán is. Vezess óvatosan.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: nyereség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfirádió.hu.
0: Zené vagy énekel.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A 2010-es évek egyik legmeghatározóbb alternatív zenekarra jön az idén 15 éves Fran Palermo, akik 6 év után új nagylemezzel tértek vissza. Ennek előfutára a frissen megjelent Gasoline Rainbow, ami az állandó útonlétről, a távolságról és a hazatérésről mesél. Különleges mérföldkő ez a banda életében, mert a történetük során most először hívtak vendégénekest. Ő a hazai zenei színtér egyik legizgalmasabb alkotója, Deva. A dal alapötlete amúgy egy 4 évvel ezelőtti üres lakásban talált zongorán született meg Harry Gonzóban. A Fran Palermóval találkozhatsz holnap este Fekete Lacinál a Nemzeti Dalban, ha pedig élőben is megünnepelnéd a szülinapos zenekart, akkor mindenképpen vésd be a naptárba szeptember 17-ét, amikor is a Budapest Parkban egy elképesztő látványos showval és extra fúvós ütőszekcióval várnak. Íme a Fran Palermo és Deva közös újdonsága, ez a Gasoline Rainbow a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Pablo Hani után már is megnézzük, mi a helyzet az utakon.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-as autóúti csomópont és Zsámbék között a 16-os kilométertől egészen a 26-os kilométerig szakaszos a torlódás, lassulás, helyenként lépésben lehet csak haladni. A 3-as főúton Kápolna közelében pedig két autó ütközött, a 116-os kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, rendőrök irányítanak. Ha van neked is közlekedési infót, küldd el SMS-ben vagy Viberen például 0630 30 30 380. Vezess óvatosan.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Szép délutánt. Hát most már szépen lassan zárjuk, mert indul a kora este. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, számítok rád a folytatásban is. És ha van közlekedési infód, azt tudod, küldd el nekem, hogy én megoszthassam a Petőfi hallgatókkal. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380, de a Petőfi Rádió Instagram és Facebook oldalain keresztül is tudsz üzenni. Vigyázz nagyon magadra az úton. Most jönnek a friss hírek Tóth Évitől, aztán a Blaha Louisianával folytatjuk. Nem ereszt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió.

0: WhatsApp Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
1: Tart a viharkárok elhárítása Budapesten és környékén. 100 éves autó érkezett a Magyar Nemzeti Múzeumba. Hétvégén visszatér a kánikula 40 fok körüli meleggel.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Több jármű összeütközött az M0-ás autóúton az M5-ös autópálya felé vezető oldal keleti szektorában, Ecser térségében. A 45-ös kilométernél lezárták a belső sávot. Torlódásra is hosszabb menetidőre kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek. Hirtelen jött szélvihar csapott le a fővárosra és környékére. Több mint 50 bejelentés érkezett a tűzoltókhoz kidőlt fák és leszakadt ágak miatt. Budán fáról letört ág szakított le villanyvezetékeket, Kőbányán pedig az útra dőlt fát kellett eltávolítani. Erdőkertesen pedig kidőlt fa zuhant egy családi házra. Ismét országjárásra indul a Tisza párt, erről beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter elmondta, hogy meghallgatják az emberek véleményét, és beszámolnak arról, milyen vállalásokat teljesítettek. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament mai üléséről. Azért hagyták el az üléstermet, mert a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de megvonták tőle a szót arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik. Folytatódhatnak a vidékfejlesztések. A kormány 22 milliárd forintot biztosít a kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves és ma is üzemképes járművet, amelyet csütörtöktől lehet megnézni az Amerikai Álom című kiállításon. A tárgy azért is különleges, mert a típus tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Holnap napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma még megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 10-19 fok, napközben 27-32 fok lesz. Hétvégén ismét 40 fok körüli meleg lesz.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Amíg még lehet, használjuk ki a frissítőbb éjszakákat is, mert aztán a trópusi éjszakák újra támadnak. Tóth Évire köszönjük szépen a friss híreket. Indítjuk a hétfő estét, ez még a Petőfi csúcs. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, várom a közlekedési infókat, helyzetjelentéseket. Én pedig hozom neked a Blaha Louisianát.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar

0: nekem is jár.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Biolex posztolt nemrég Siófokról, ahol kiderült, nem csak rajongókból, de szúnyogokból is volt bőven a fellépésén. A Balatonnál ugyanis éppen tombol az árva szúnyog szezon. Néhol akkora a rajzás, hogy a meteorológiai radaron csapadékfelhőknek is látszottak a rovarok. A limnológiai kutatók szerint a júliusi hőség és a sok alga miatt a nyár végére akár még intenzívebb lehet a helyzet. Pánikra viszont semmi ok, az árva szúnyogok ugye teljesen ártalmatlanok, egyáltalán nem csípnek, sőt kiemelten hasznosak a tó ökoszisztémájának. És egy praktikus trükköm is lenne, hogy a rovarok ugye megőrülnek a hideg fehér fényért, na, hogyha kiülnél a partra, a teraszra, akkor tegyél egy erős fehér fényű lámpát távolabb. Magad mellé pedig csak egy lágy sárgás fényt kapcsolj, így a szúnyogok garantáltan a távolabbi lámpánál gyűlnek majd össze. Na, így, hogy kiokosodtunk árva szúnyogokból, jött egy újabb hazai kedvenc a folytatásban itt a Petőfin. Gerendás Dani és Dárdai Blanka érkeznek. Ez a Senkié.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megyünk tovább a kora esténkben Lábas Viki vadonatúj zenével, ami a 30-as éveik elén járó nők dilemmáit, a társadalmi elvárásokat és a megfelelési kényszer elengedését dolgozza fel. A Toldi Miklóssal közösen szerzett szám az Y generáció szorongásaira és elvágyódásaira reflektál. Viki a zenével a kortársait szeretné megerősíteni abban, hogy nincsenek egyedül, ha a felépített karrierjük és önálló életük mellett még nincs férjük vagy gyerekük, és hogy teljesen rendben van, ha nem akarnak beidegződött társadalmi konvencióknak megfelelni. Nőj hátra, érkezik a friss vadonatúj Lábas Viki dal. Ez a 30-valahány. Itt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hétfőn este sem lett jobb a helyzet az utakon, sőt, jövök már is a részletekkel.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske közelében autó ütközött kamionnal a 34-es kilométernél, a külső sávot lezárták, a torlódás már 2-3 kilométeres. Az M3-ason Vásárosnamény felé a 77-es jelű Gyöngyös kelet csomópontban egy furgon kamionnal ütközött, a belső sávon tud csak haladni a forgalomot, már 1-2 kilométeres a dugó. Több autó ütközött az M0-ason, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a keleti szektorban Ecsernél, a baleset miatt a 45-ös kilométernél a belső sávot zárták le, ezen a szakaszon torlódásra és hosszabb menetidőre számíts. Illetve a 41-es főúton is történt egy baleset, Nyíregyháza határában egy autó árokba hajtott, a 11-es kilométernél irányonként egy sávon halad a forgalom. SMS és Viber számunk 0630303380, a közlekedési infókat várom ide, de írhatsz Facebookon és Instán is. Balesetmentes közlekedést!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Petőfi csúcs végéhez érünk, ami azt jelenti, hogy pillanatokon belül elindul a Mit kíván a kívánság műsorunk. Már várom az üzeneteket SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Mondd meg te, hogy mi szóljon nálunk, és üzenj annak, aki számít, aki eszedbe jutott a Facebookon, és Instán is tudsz írni, vagy csörökben 0617596060. Sziasztok, anyukámnak küldenék egy dalt, jó utat neki, és gyorsan érjen haza. Köszi, ha bemondjátok, ez Dániel írta a Facebookon. Hát inkább biztonságosan, mint hogy gyorsan érjen haza. Mindjárt akkor hozunk anyudnak is egy dalt. Itt lesz a Halott Pénz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Itt van, utána mi jött?
4: Hagyom, örökség. Hol van? Sehol.
3: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
5: Filmek Jókai Mór regényeiből.
3: Nőr megyek a váróhoz.
5: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
6: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
5: Vasárnap 20 órától az M1-en.
7: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Mik ki lehet tölteni a közlekedés biztonsági kérdőívet, és mit közvetlen repülőjáratok indulnak Dubajba? Hétvégén visszatér a kánikula 40 fok körüli meleggel.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 77-es jelű Gyöngyös-Kelet csomópontban baleset történt. A forgalom a belső sávon halad, 1-2 kilométeres a torlódás, akár negyed órával is több lehet a menetidő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket. Ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltettek ki eddig. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést is. A közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság. A gépek július 31-től szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubaj között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. Újabb két embert állítottak elő. A lefoglalt áru értéke már jóval meghaladja az 1 milliárd forintot. A nyomozás tavasszal kezdődött. A családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacba. Az ügyben eddig 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként.
1: Petőfi Rádió. Sport.
9: Jó estét kívánok, Tóth Bélát hallják. Bejelentette visszavonulását a labdarúgó világbajnokság döntőjében bírás Koroszlávko Vincsic. A 46 éves szlovén játékvezető 2019 óta működött közere a legmagasabb szinten. A spanyol-argentin VB döntőt megelőzően 2022-ben a Bajnokok Ligája fináliában is ő fújta a sípot. Olaszországban folytatja pályafutását Böröndi Vivien. A magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban újonc Livornóban játszik a következő idényben. A 175 centis hátvéd az elmúlt 4 évben Sopronban kosárlabdázott. Október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában. A mérkőzésnek a székesfehérvári Met Arena ad otthont, még a budapesti Tüske csarnokban először november 13-án találkozik majd a két együttes. Viszont hallásra!
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Holnap napos száraz idő várható, kevés felhővel. A szél ma még többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10-19 fok, napközben 27-32 fok valószínű. Hétvégén már ismét 40 fok körüli meleg lesz.
7: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nem lesz egyszerű, tehát az előttünk álló jó pár nap, és még ugye nem is látjuk a kánikula végét. Tóth Évinek köszönjük szépen a friss híreket, már indítjuk is a Mit kívánt a Petőfi Rádió kívánság műsorát. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek, írhatsz Facebookon és Instán is. A kezdés a halott pénzé már is.
1: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kiválságműsor.
1: Megyesi Gábor, Petőfi Rádió. Halló, halló.
2: Ő a Fáják kismadárt szeretném.
1: Szia, ki vagy? Kivel beszélek? Először is.
2: Nagy Noel.
1: Noel. Kinek szeretnél dalt küldeni?
2: A családomnak.
1: A családodnak. És üzennél a családnak valamit?
2: Hogy szeretem őket.
1: Hogy szereted őket. Jó, úton vagytok éppen, vagy merre jártok?
2: Igen, úton vagyunk.
1: Mentek nyaralni, vagy hova
2: most
1: tartotok?
2: Jövünk.
1: Most jöttök most haza nyaralásból. Na, merre jártatok? Mesélj.
2: Cserkeszőn voltunk kempingezni.
1: Jó kis kempingezés. Jó időtök volt?
2: Igen.
1: Jó van, oké. Akkor vigyázzatok nagyon magatokra hazafelé. Jó utat, és akkor küldjük a dalt. Jó?
2: Oké, köszönöm.
1: Szia, szia.
2: Viszont.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Na hát van némi lemaradásom üzenetekből, legyen szó SMS-ről, Viberről, úgyhogy most igyekszem pótolni. Szia Gábor, nagyon boldog névnapot kívánunk az én drága feleségemnek, Olgának, Dunakeszire. Ma ő a főnök a konyhában, vagyis pont emiatt ma én főzök helyette, úgyhogy szorítsatok. Küld neki valami jó pörgős dalt, kérlek. Zoli és a két éhes gyerek aláírása jött ez az üzenet. Kéz és lábtörést a konyhában, Zoli, a feleségednek pedig boldog névnapot. Jön mindjárt Zsúdló és Lil Frak a Lejjel. Aztán sziasztok, ma vagyunk az Iker tesómmal, 30 évesek, boldog születésnapot nekünk, és egy zenét szeretnénk rátok, bízzuk. Dóri és Robi aláírása jött ez. Hát nagyon boldog születésnapot az Iker párosnak. Jön egy jó kis dal nektek is, Marion, ez végtelen. Jó lesz. Aztán 23-án volt a 10. házassági évfordulónk a férjemmel, Tomival, bár a gyerekek épp most szedik szét a nappalit, mi azért kocintunk egy pohár fröccsel a teraszon. Kérünk szépen egy szép, szerelmes dalt, Kati aláírással jött ez Székesfehérvárról. Jól hangzik, igazi idilli hétfő este nálatok. Boldog házassági évfordulót hozom is, Lenkét, ez a Szíverütnek a mélyek, itt a Petőfim.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Jön egy újabb adag az üzenetekből itt a Mit kívánban. Olgica mamának küldjük ezt az üzenetet Békés Csabára 75. névnapi alkalmából. Nagyon szeretünk, mamó, jó egészséget kívánunk és puszilunk. Az unokák aláírása jött, ez Dóri, Peti és Balástól. Nagyon boldog névnapot kívánunk Olgica mamának. Aztán a legdögösebb 40-esnek, a nővéremnek, Rékának kívánok nagyon boldog születésnapot. A kor csak egy szám, de te kb. 16 vagy még lélekben. Hétvégén pótoljuk a bulit. A teki sugod, Nóri aláírással jött ez. Nagyon boldog születésnapot Rékának. És van még itt egy üzenet ebben a körben. Halihó Gábor, épp az M7-esen tartunk hazafelé a Balaton.

0: Ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, benne pedig a kívánság műsorunk, a Mit kíván, mondd meg te, hogy mi szóljon nálunk. SMS és Viber számunk 0630303380, a Facebookon és Instán is tudsz üzenni, vagy hív fel 0617596060. Szép estét, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Most jönnek a legfrissebb hírek Tóth Évitől, aztán folytatjuk a kívánságok sorát. Itt lesz például a Carson Koma az osztálytalálkozóval.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: 21 órától
1: a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Országjárásra indul a Tisza párt, pályázat indult a kis településeknek, hétvégére visszatér a kánikula.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, a 77-es jelű Gyöngyös-Kelet csomópontban. A forgalom csak a belső sávon halad, 1-2 kilométeres a torlódás, 15 perccel is több lehet a menetidő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Ismét országjárásra indul a Tisza párt. Erről beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter elmondta, hogy meghallgatják az emberek véleményét, és beszámolnak arról, hogy milyen vállalásokat teljesítettek. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Megválasztották Zon Nevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését. A Fidesz és a KDNP kivonulása után a két ellenzéki párt kezdeményezésére. Azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hangó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de nem fejezhette be hozzászólását. Az elnöknő Hallerné Nagy Anikó az esetről azt mondta, azért vette el a szót a képviselőtől, mert direkt politikai véleménynyilvánítást gyakorolt, ami nem fér bele a személyes érintettség jogintézményébe. Folytatódhatnak a vidékfejlesztések. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és területfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik, oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Hirtelen jött szélvihar csapott le a fővárosra és környékére. Több mint 50 bejelentés érkezett a tűzoltókhoz kidőlt fák és leszakadt ágak miatt. Budán fáról letört ág szakított le villanyvezetéket, Kőbányán pedig az útra dőlt fát kellett eltávolítani. Erdőkertesen pedig kidőlt fa zuhant egy családi házra.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10-19 fok, napközben 27-32 fok lesz. Hétvégén ismét 40 fok körüli meleg valószínű.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Tóth Évének köszönjük szépen a friss híreket, és már is folytatjuk a hétfő estét, amikor te mondod meg, hogy mi szóljon nálunk. Jöhetnek az üzenetek folyamatosan, ez a Mit kíván? Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A kezdésben a Carson Koma érkezik Andi kérésére, aki a kolléganőknek küldi ezt a dalt.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Na jön akkor egy újabb kör az üzenetekből. Viberen írt Csaba, lassan indulok az éjszakai műszakba, a mentőállomásra. Léci Gábor, küldj egy kis jó energiát és egy jó ritmusos dalt az összes mentősnek. Csabi, hát ilyenkor talán azt illik mondani, hogy kevés munkát az éjszakai műszakba. Ezt kívánom. És energiából, jó energiákból nem lesz hiány, ezt ígérhetem. Hősök vagytok, köszönjük szépen a munkátokat. Itt lesz nem sokára az Ári Mafiától a bajnok. Aztán szia Gábor, a barátnőmnek, Dórinak üzenem, hogy a mai vacsorát én álltam, úgyhogy a mosogatás szigorúan az övé, de azért nagyon imádom, küldj nekünk valami jó kis popdalt. Mátétól jött ez az üzenet. Azért rendes lenne tőled, ha besegítenél szerintem abban a mosogatásba. De popdalból egyébként nem lesz hiány, jön már is a Mary Popkins és az Indigo, itt a Petőfi.

0: műsor a stúdióban.
1: Ezen a héten Szikora Tomi helyett Megyesi Gábor, de én is ugyanúgy várom az üzeneteket. Van is itt jó pár. Szia Gábor, szeretném köszönteni az anyósomat, Viccát, és félreértés ne essék, nekem tényleg a világ legaranyosabb anyósa van, csak azért sütött kicsit megégett pogácsát legutóbb, mert a te műsorodat hallgatta és elmerengett. Boldog születésnapot neki, jött ez Viktortól, tehát végül is akkor az én saram. Ezek szerint köszi, hogy üzentél, Viktor, küldünk Viccának mindjárt egy jó kis dalt születésnapja alkalmából. Szia, tegnap jöttünk haza nyaralásból, de még szinte halljuk a tenger morajlását. Egy igazi nyári dallal segíts visszarázódni minket a hétfői magyar valóságba. Ezt Eszti és Dávid írta szintén Viberen keresztül. Na igen, a nyaralás után nem olyan egyszerű visszarázódni a hétköznapokba. Hozok egy jó majkát, mindjárt itt lesz a Belehalok. Aztán szia Gábor, esti bringázás közben hallgatlak a Csepel-szigeten, gyönyörű a naplemente a vízparton, küld nekem egy Mira Monokát, Léci, jött ez Tomi aláírással. Na hát nagyon jó bringázás neked, Tomi, a romantikus naplemente nézéshez pedig itt van Mira Monokától a Feel Alive, a Petőfim.

0: kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Folyamatosan jönnek az üzenetek. Kint ülünk a vízparton, ráckevén horgászunk és szalonnát sütünk a srácokkal. A halak még nem nagyon harapnak, de mi már harapnánk valamit. Szabiék aláírással jött ez. Jó fogásokat kívánok, vagy legyen kapásotok. Nem tudom, hogy szokták ezt mondani, annyira nem vagyok jártas a horgászatban, de remélem, hogy sikerre jártok. Aztán kamionból hallgatlak az M3-ason, Miskolc felé tartok, lassan lejár a vezetési időm, de még kéne egy kis lendület az utolsó kilométerekre. Jó utat mindenkinek, aki még az utakon van. Józsi írta ezt a flotta örök mozgója aláírással. Nagyon jó utat neked, Józsi, vigyázz magadra, és tarts ki az utolsó kilométereken. És itt van még egy üzenet a végére. Balázs írta Viberen, szia Gábor, 5 éve ezen a napon volt az első randink Vikivel a Margit-szigeten. Azóta van 2 macskánk és egy közös hitelünk, de még mindig ő a mindenem. Szeretlek, Viki, ez nagyon aranyos üzenet. Pusztíjuk a macskákat. Mindjárt jön a Na Na Na és a Before I Leave, de előbb az Erics Fumo és a Hát, itt a Pető.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Köszönöm szépen a rengeteg üzenetet, holnap ugyaninnen folytatjuk a Mit kívánt a Petőfi Rádió kívánság műsorát. A mikrofonnál az elmúlt órákban Megyesi Gábort hallottad, a folytatásra érkezik Szanni Roland, indul a Kultúrfitness, és így a kívánság műsor végén én is kívánnék valamit, hogy legyen nagyon szép a hétfő estét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
4: Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
5: Hát, hogy túlélje bennünket, uram.
6: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
7: Csak russzatálsz, kis huszár.
4: Mindenki. Jobb lázadása. Mephisto.
8: Ne menj vissza Berlinbe.
9: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történjék is itt Németországban.
10: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
4: Augusztus 1-én 20 óra 5 perctől az M1-en.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
11: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Míg ki lehet tölteni a közlekedés biztonsági kérdőívet, sok embert kellett kimenteni a Balatonból. Hétvégén visszatér a kánikula 40 fok körüli meleggel.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket. Ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet két hét alatt már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék azt is, hogyha bevezetnék az átlagsebességmérést. A közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Megszavazták Zonnenwendt Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Hiányos volt az adatközlés az Edda zenekarnak nyújtott támogatásokról a Nemzeti Kulturális Alapnál. A kultúráért is felelős miniszter közölte. Egy esetben egy korábbi támogatást, míg egy másiknál a tervezett jegybevételt nem tüntették fel. Tar Zoltán hangsúlyozta, vissza kell fizetniük a jogtalanul megítélt összesen 250 millió forintot. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kis hajó utasai, valamint egy 12 éves gyerek is volt, akit a szél sodort el a gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízi biztonsági szabályokat.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma még megerősödhet, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10-19 fok, napközben 27-32 fok lesz. Hétvégén ismét 40 fok körüli meleg valószínű.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Idén már 35. alkalommal kerül megrendezésre a Zempléni Fesztivál augusztus 14-e és 23-a között. Ebben az órában e kapcsán a Zempléni Fesztivál művészeti vezetőjével, Holler Gáborral beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandiro!

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fesztiválok világában fogunk kalandozni, egészen pontosan egy fesztivál világában, ami immáron 35. alkalommal kerül megrendezésre, ez pedig a Zempléni Fesztivál, és a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője, Hollerung Gábor már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Köszöntöm a hallgatókat!
1: Még mielőtt leszállazzuk ezt a bizonyos 3,5 évtizedes fesztivált, azelőtt tavaly, valamikor december magasságában, ha jól emlékszem rá, sikerült elmennem a MÜPÁ-ba, ahol megnéztem egy előadást, ahol néptáncosok is voltak, meg jó magad is ott voltál, talán még egy karmesteri pálca is kiesett a kezedből. A tavaszi áldozat volt az első félidő, ami azért, hogyha az ember mondjuk úgy, hogy szereti a megszokott hagyományos dallamos előadásokat, nem biztos, hogy azt kapja a tavaszi áldozattól.
2: Ez így van. A történelemből ismerjük, hogy mekkora botrány volt a darab bemutatása, amiben mögött persze azért szervezkedések is voltak, de valójában ez egy teljesen még a régi zenében, és főleg egy folklórban gyökeredzik ez a zene, csak és egyébként azt is nekünk szokatlan, hogy az orosz folklórban mennyi ritmus van, ami picit mutálódik, picit változik, tehát hogy amelyikben az ember elveszti azért a biztonságát, úgy azért mára azért ez egy nagyon-nagyon szeretett darab lett, és azért nagyon élveztük, hogy a közönség első fél idő után mekkora ovációban részesítette ezt a produkciót. El kell áruljam, hogy dög nehéz darab, és nekem a legnehezebb, mert hát ami minden történik itt. Viszont a második fél időben kapott egy reflexiót az egész, ami magyar folklórunkból indul ki, és amelyben rengeteg ugyanezt hasonló gesztust hallhatott a közönség, és ugye külön örültem, hogy Bartókra, Weinerre és mindenféle Szentpári Roland egy rapszódiájának tételére táncolt a Fitos csapat, és hát le a kalappal, ahogy ezt ők megtették.
1: Nem véletlenül hoztam be ezt a témát, meg ezt az előadást, koncertet, mert a Fitos Dezső társulat is ott lesz egyébként nálatok majd az Zempléni Fesztiválon, de ez majd egy későbbi topik lesz. Egyáltalán hogy bútoroztatok össze a Dezsővel meg az Enikővel? Te kerested meg őket, hogy esetleg csinálnátok valamit, vagy nekik volt ötletük?
2: Én bevallom őszintén, hogy én már nagyon régóta, én egyébként nem tudom, 6 évig vagy 8 évig voltam a Honvéd együttesben, és Novák Tata utódjaként ottan még évekig igyekeztem a tánc és a zene viszonyát minél közelebb hozni egymástól, és amikor a zenekar már csak a zenekar volt számomra a legfontosabb, akkor elhatároztam, hogy minden esztendőben csinálunk egy táncprodukciót. Ez hol klasszikus tánc volt, vagy modern tánc, hol pedig néptánc volt. És lényegében a bakancs listánkról csak Dezsőik hiányoztak, akiket egyébként szintén a Zempléni Fesztiválon nézhettem meg pár évvel ezelőtt, és teljesen oda voltam ettől a teljesen friss, fiatalos, és a népzenéhez kötődő ilyen szokásokat, amely nem biztos, hogy mind igazak, és pont úgy igazak, ahogy ezt mi gondoltuk. Hihetetlen szabadsággal bánnak ezzel a dologgal, nagyon-nagyon tetszett nekem, és egy nagyon természetesen utána fölkerestem őket, hogy nincs kedvük, és a következő évben megcsináltuk ezt a produkciót, amely láthatóan nekik is nagyon sok kedvük volt, és egyébként azt kell mondanom, hogy egy néptáncban élő együttes számára egy nagy szimfonikus zenekarral egy közös produkciót csinálni, az egy elképesztő élmény nekik is.
1: Még egy kérdés ehhez az előadáshoz, meg úgy alapvetően a karmesteri tevékenységhez, aztán majd foglalkozunk az Zempléni Fesztivállal. Ezen az előadáson volt, és lehet, hogy már többször előfordult az életedben a pályád során, hogy olyan vehemenciával irányítod a csapatot, hogyha fogalmazhatok így, hogy egyszer csak a karmesteri párca az első hegedűs mellett landol.
2: Ez nem teljesen így van egyébként, mert ez pont azt mutatja, hogy lazán fogom és egyébként, tehát hogy ez semmiképpen nem vehemenciát aha. mutat egyébként, a vehemenciánál törik a pálca. Tehát ezt csak úgy mondom, tehát hogyha egy tört pálcát látnak, az azt jelenti, hogy a karmester hisztérikus. Azt, hogy kiesik a kezéből, hát az vagy már a végső stádium, vagy inkább egyfajta lazaság. Nálam ez elő szokott fordulni, amikor pláne valamit ember akar aha. mutatni, és nem a taktra figyel aha. annyira, úgyhogy az biztos, hogy nem egy... Egyébként én nem emlékszem erre, mert azért ilyen több is előfordul az életemben, de logikailag ez inkább lazaság.
1: Amit látnak belőled, vagy belőletek karmesterekből, illetve a Budafoki Doknányi zenekarból, a kedves rajongók meg a közönség, az, hogy fölálltok a színpadra, és akkor ott azt nem tudom, másfél-két órát megtöltitek tartalommal. De emögött nyilván millió egy belefektetett munkaóra meg próba van. És most egy ilyen filmes hasonlatot hozok ide, hogy nem tudom, a Stracciatella című filmet láttad a Kern András főszereplésével, amiben karmestert játszik. A műhely munka olyan, mint abban a filmben bemutatták, vagy az csak karikírozva van?
2: Hát nem feltétlen karikírozva van, hát le van egyszerűsítve egyébként, mert hiszen nem az a fontos, hogy a nagyon sok ilyen film van egyébként, a Furtwängler film és rengeteg, meg olyan, ami egy karmesterségről szól, vagy egy zenélésről, vagy bármi ehhez hasonlóról. Azt kell mondanom, hogy mindenfajta eredmény mögött hosszú folyamat áll. Tehát egy olyan zenekar, mint a miénk, amellyel azért 35 éve együtt vagyunk, én több mint 35 éve vezetem ezt a zenekart, és a társaságnak a nagy része mondjuk, hogy a minimum 15 év óta nem cserélődik már, ott egy nyelv, egy kommunikáció alakul ki, amely adott esetben leegyszerűsíti a próba folyamatot, mert nem kell elmagyarázni azt, amit egyébként maguktól is tudniuk kell, és tudnak is, és nyilván mindig egy adott darab speciális nehézsége, vagy különlegessége az, amelyik próbát igényel. A Sucker az volt, de egyébként a Sucker, és azért, mikor életünkben először csináltuk, akkor 8 vagy 10 próba volt, most meg azt hiszem 4 próba alatt összeraktuk a dolgot. Tehát itt van egy összeforrottság, egy egymás ismerete, és lényegében azonos reflexmechanizmusok, amelyek alapján egy együttes viszonylag biztonsággal állhat ki a színpadra.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Empléni Fesztivál művészeti vezetője, aki nem mellesleg a Budafoki Doknányi Ernő szimfonikus zenekarnak az ügyvezető zeneigazgatója is. Hollerung Gábor, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is. Abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Hollerung Gábor, a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek. Mindig örömmel ezt beszélgetni.
1: Az elmúlt szűk negyed órában ide citáltam egy előadást, amely a Műpában volt tavaly, amit a saját zenekarod, a Doknányi Ernő, a Budafoki Doknányi Ernő szimfonikus zenekar, valamint a Fitos Dezső társulat megszínesített, mármint hogy a második fél időt, és jó magad is ott voltál. És azért hoztam be ezt a topikot, és azért kezdtük így, mert az egészen pontosan 13-ától 24-ig, hogyha jól mondom, tartom. Zempléni Fesztiválon egyébként pont a zenekarod lesz a rezidens, pont te vagy a művészeti vezető, és a Fitos Dezsőik is ott lesznek.
2: Ez így van. Egyébként ez nem véletlen, bár azt hiszem, ezt már ők ajánlották, tehát már, és nagyon örültünk ennek, ez ráadásul fiataloknak szóló, ez egy kamaszodó produkció, és amúgy is fontos nekünk a fesztiválon, hogy legyenek fiatalok számára is program, és lesz még egy jó pár, ha van időnk, akkor majd említek, de ez kimondottan azért érdekes, mert a népzene is olyan, hogy el kell kapni a generációkat időbe ahhoz, hogy ezt a mérhetetlen értékű és egyébként hihetetlen élményt adó kultúra az mindenkinek legalábbis néhány éven keresztül a része legyen az életének.
1: Az majd egy későbbi előadás lesz, már mint a Fitos Dezsőik előadása. Igen. Induljunk el az elején. Hogyha már a zenekar oda, a Budafoki Doknányi Ernő zenekar, a rezidens...
2: Nyugodtan mondhatod BDZ-nek. Ez olyan, mint a MIPA, hogy már nem művészetek palotája, hanem a BDZ, ez már mindenki számára ismerős.
1: Szóval a BDZ a rezidens, és veletek indul. Ti vagytok a nyitó hangverseny, vagy a nyitó koncert, hogyha jól fogalmazok.
2: Ez így van, ez is egy hagyomány lett most már néhány év óta. Ebben az esztendőben egyébként egy érdekes koncert lesz, mert némileg az amerikai évfordulónak is tisztelgünk, egy Gershwin zongora versennyel, és ugye adja magát Dvorák új világ szimfóniája ezen a koncerten, amely egyébként semmi köze nincs Amerikához, azért ezt harkan elárulom, és az az indián népdal sem indián népdal, ez egy virtigli csezene, de az egésznek van egy fenségessége, amit tehát inkább, hogyha meghallom ezt a zenét, akkor úgy egy New York-i felhőkarcoló jut eszembe a dologról, akkor már léteztek egyébként, amikor Dvorákot élt. Úgyhogy egy ilyen műsorral kezdjük az egész fesztivált, amely egyébként több más fontos évforduló mellett ez alkalommal az amerikai függetlenségi nyilatkozatnak előtt tiszteleg.
1: Olyan zenekar vagytok, a BDZ egy olyan zenekar, és akkor most maradunk nyilván a Zempléni Fesztivál keretein belül, de mégis a zenekarodból kiindulva, akik, mármint hogy a tagok, kisebb klikkeket talán fogalmazhatok így, hoznak létre a zenekar keretein belül, úgyhogy a BDZ nem csak úgy jelenik meg, hogy akkor Hollerung Gábor kell és az egész zenekart vezéni, hanem a kisebb csapatok is fellépnek itt-ott.
2: Ez így van, és most már nem is olyan kisebb csapatok, és nem is olyan kevesek. Mindjárt ugye második napon Sátorai új helyen a kamara együttes, Szűcsapor vezette kamara együttes lesz a dolognak a bázisa, és egy fantasztikus Mozart játék lesz Miklós Erikával, és Novák Péter rendezésében, hát többé-kevésbé színpadra állításában. Ez is egy különleges dolog, fiatal muzsikusok, fiatal énekesek fognak énekelni, és egy gyakorlatilag egy fiatal énekes számára sokkal előnyösebb egy kisebb kamara együttessel föllépni, mint mondjuk egy brutális szimfonikus zenekarral, amelyik ugyan árokba ül a operába, de mindig túlharsogja az énekeseket, úgyhogy ez is egy ilyen lesz a második, és a harmadik megint egy másik csapat, az Infusion együttes, amely BDZ-sekből áll, BDZ-sekből is áll, illetve néhány vendége van, ők meg szerencsén csinálnak egy fúziós koncertet, ami azt jelenti, hogy a zene minden ága egymás házasítható, és igyekszünk megmutatni a közönségnek, hogy mit bír el tulajdonképpen a zene, és mennyire nincs konfliktusban semmilyen zene, semmilyen másik zenével.
1: Eleddig zenéről beszélgetünk, fúziós zenét említettél, meg ugye az Új Világ Szimfóniát, meg Gershwint, stb. Stb. Említettünk, na de hát a Zempléni Fesztivál fesztiválon azért más jellegű, könnyedebb zenei műfajok is megjelennek, és akkor, hogyha ugrunk az időben, akkor talán egy Magna Cum Laude-t is oda hozhatunk
2: hát
1: hozzátok.
2: Vagy Takács Nikolászt, vagy Nyári Károlyt, és egyébként a Kodály Kórus Debrecenből meg egy fantasztikus olyan koncertet csinál, amely klasszikus zenéből jazzszel lépnek föl, egy jazz trióval, és maga a kórus, én ezt hallottam Budapesten, ezt a produkciót, ez is egy fantasztikus crossover ebben a körben, úgyhogy, és hát értelemszerűen a Magna Cum Laude is egy, ami egyébként a 20. ünnepnek az előestén fog megszólalni, amúgy egyébként másnap egy filmzenekoncert, tehát ad a BDZ, úgyhogy igyekszünk nagyon ezt a szándékosan mereven tartott műfaji határokat minél inkább szétsöpörni, és minél inkább természetessé tenni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője, művészeti igazgatója Hollerung Gábor. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Zempléni Fesztivál művészeti igazgatója Hollerung Gábor ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Zenékről beszélgettünk, zenei programokról az elmúlt szűk negyed órában. Ott lesz a BDZ, meg ott lesz a BDZ-nek a különböző, vagy ott lesznek a BDZ különböző kisebb együttesei, mert hogy ott nálatok az együttesen belül van à la carte talán, meg van kamara együttes, minden is lesz, meg Magna Cum Laude, meg Nyári Károly, stb. Stb. Na de, a Zempléni Fesztivál nem csak zenei programokról szól. Táncprogramot már egyet említettünk, ugye? A Fitos Dezső Társulat a Kamaszodókkal megjelenik, na de hát ezen kívül számtalan program, és nem csak táncos programok.
2: Hát és a színházi oldal is, illetve hát mondhatnám így az irodalom, vagy a verbális műfajok iránti igény és fontosság is jelen van. Lesz egy színházi előadás, a Feleségek és szeret ők. Lesz egy egyébként félig meddig színpadias táncelőadás, egy tangó produkció, de hát egy különleges élmény lesz mindenkinek, aki eljön a Mácsai Pálféle műhely látogatás produkcióra, és lesz egy mindjárt Atikám, egy József Attila produkció is, tehát minden évben, hát részben azért is, mert ugye a Magyar Nyelv múzeuma ott van, azért ott nagyon komoly tradíciója van a magyar nyelv kultúrájának, és értelemszerűen minden évben valamilyen produkció van, ami részben verbális, vagy esetleg valamilyen módon szcenikus, de azért a irodalomhoz kapcsolódik.
1: Most az van, hogyha azt a térséget veszem, az Zemplént veszem, akkor tudok említeni nagy színháztermeket, koncerthelyszíneket, stb. A Zempléni Fesztivál nem csak ezekre a nagy telekre költözik be, és akkor most ilyen földrajzi helyek jelleggel közelítsük meg ezt, méghozzá oly módon, hogy kisebb borteraszokon, udvarokon, portákon is lesznek előadás.
2: Ez így van. Nem mernék a felsorolásba belekezdeni, mert biztos, hogy megakadok hamar, mert így annyira azért nem könnyen jutnak eszembe az ilyen település nevek, de valóban így van ez. Ugye hát egyrészt ez egy alappillanata azért a fesztiválnak az, hogy minden este Sárospatakon egy borterasz van, amivel a jazz van, és a legjobb magyar együttesek jönnek el boldogan, és egyáltalán nem érzik kínosnak, hogy egy olyan széles társaságnak játszanak, akik közben az iszogatnak, meg néha talán beszélgetnek is, és ez egyébként egy természetes része kell, hogy legyen adott esetben a kultúra működésében. De valóban legkülönbözőbb helyeken lesznek. Hát a tangó is például egy kastélyban történik, és igyekszünk nagyon a kis településeken, ahol mindig megkérdezzük, hogy szeretnének-e és mit szeretnének-e, általában ránk bízzák, de azért megnézzük a helyszínt, és ehhez választunk valamit. Legyen, ha tudjuk, akkor mindig igyekszünk ezt open air, tehát a szabad ég alatt, ha nem, akkor meg mindig megvan a megoldása. Szerencsére egyre több olyan művelési intézetet, művelési házat ismertünk meg, amelynek possibilis használható tere van, ahol adott esetben egy 20 fős zenés társaság is meg tud szólalni, de bármit meg lehet csinálni, és hát így állunk össze. Hát van egy fantasztikus kastélyterasz, ahol szintén minden évben csinálunk rendezvényt, úgyhogy értelemszerűen azért ennek a fesztiválnak nem edukáció a célja, hanem szórakoztatás. És igyekszünk a mindenkori közönség számára, amelynek egy része egyébként törzsközönség, és erre nagyon büszkék vagyunk, de mindenki, aki oda látogat, az választhasson magának bármikor bármit. Nyilván azt nem tudjuk megtenni, hogy miután azért elég sok rendezvényen egy napon négy, ott azért maximum kettőt lehet meghallgatni, de olyatira is igyekszünk figyelni, ha valaki itt van, akkor mellette legyen valami ott, egy-két óra múlva. Bármi, amivel az embereknek ezt a fajta élményét, ami a végül is pihenés és kikapcsolódás és feltöltekezés azért a művészet erejével, és azért ezt úgy látjuk, hogy nagyon szereti a közönség, és nagyon igényli ezt tőlünk.
1: A főbb helyszínek Sárospatak, Szerencs, és akkor csak párat említek. Tájja, Taktaharkány, szóval hogy számtalan helyen megjelent.
2: Igen, és ezeken a helyeken is minden évben más tud történni. Van, amikor templomba vagyunk, van, amikor egy templom udvarba vagyunk, van, amikor valamikor valami bármilyen helyszínen, és mondom, nagyon-nagyon sok olyan település van, amelynek igenis használható művháza van.
1: 35. alkalommal kerül ez évben 2026-ban megrendezésre a Zempléni Fesztivál. Nyilván Töviről hegyire ismeritek a településeket, az egész Zemplént, és akkor tudjátok, hogy mit hova lehet betenni. De hogy mindig ti keresitek meg a helyszíneket, vagy most, hogy ez egy 3,5 évtizedet ünneplő fesztivál, a különböző települések, kulturális intézmények már maguktól jönnek, hogy akkor ebben az évben nálunk lehetne ezt meg ezt, vagy mindig ti osztjátok?
2: Nem, ez úgy történik most már jó ideje, hogy évelején valamikor még írunk egy kedves levelet, hogy kívánnak-e részt venni a Zemplén Fesztiválon. Azért is kell föl kell tenni ezt a kérdést, mert pont a válságos évben kialakult egy konszenzus, hogy a települések hozzájárulnak azért a fesztivál költségeihez, mert azért a bevételi lehetőségek és a kiadás között az olló egészen katasztrofálisra nyílt azért az elmúlt 2-3 évben. Ilyenkor ők megválaszolják, hogy igen, akkor azt is a kérdésben abban benne van, hogy van-e kérésük, hogy itt legyen, vagy ott legyen, vagy ilyen legyen, vagy olyan legyen. Ezeknek a 80-90%-a ránk bízza a dolgot, és néha nagyon jó ötleteket kapunk, vagy adott esetben vannak új belépők, akik még eddig nem voltak, de azt mindig megtesszük, hogy egyeztetünk a településekkel, hát vannak annyira kialakult reflexzerű dolgok, amelyek minden évben működnek, hogy ez nem különösebb, de amikor nem vagyunk biztosak, akkor elmegyünk, megnézzük, lemérjük, aggályunkat fejezik ki, javasolunk, vagy boldogok vagyunk. Mindenesetre mindenképpen egyfajta konszenzus eredménye az a program, amely nem csak a mi számunkra, nyilván én azért egy valamilyen mértékben szűrő vagyok, meg néhány kollégám is, tehát van, amire nemet mondok, és ez nem feltétlenül műfaji kérdés, hanem adott esetben bár mi más, erről ne is beszéljünk ilyesmiről, de lényegében egy konszenzus az, ami megtörténik, ami a befogadókkal is, és az odalátogatók számára is egyaránt jó.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Zempléni Fesztivál művészeti igazgatója, művészeti vezetője Hollerung Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: akinek ragyog fel ez a szív.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Zempléni Fesztivál művészeti igazgatója Hollerung Gábor, aki egyébként a BDZ zeneigazgatója, ügyvezető zeneigazgatója is ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, eló.
3: Köszöntöm a hallgatókat, akik velünk vannak még mindig, és azokat is, akik most kapcsolódnak be.
2: Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt szűk 3/4 órában a különböző programokról, meg helyszínekről. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy ez a Zempléni Fesztivál, ez nem csak arról szól, hogy akkor ott mindenféle kulturális programokat kap az ember, hogy akkor egy zenei előadás, vagy koncert, hogy egy tánc előadás, hanem hogy nyilván, hogyha Zemplénbe megyünk, Tokaj közelsége, Tája közelsége, ott a bor, a gasztronómia is nagyon fejlődik, meg hát, hogyha már arról beszélünk, hogy Tokaj, meg Nagykopasz, biciklivel is fel lehet menni, szóval mindenre is odafigyeltek.
3: Hát ezekre nem mi figyelünk annyira oda, de egyébként borzasztó jó a kapcsolatunk az egész borvilággal azért, és hát jó érzés volt most is Bacsó Andrással találkozni, aki már nem a Orémuszba dolgozik, de csinált saját maga egy fantasztikus borászatot, és ezt mi most láttuk először, amikor néhány 2-3 hete ott voltunk, és hát elmondhatatlan az a tudás, az a szeretet, az az emberség, az a magával ragadó lélek, amely ezt körülveszi, és ez valószínűleg így van minden borászatban, és hát a borászatok értelemszerűen az egyik legfontosabb alapilléreink, hiszen szinte mindegyik olyan borászat, amely szeretett volna rendezvényt, ott csinálunk a fesztivál alatt is, ahol legkülönbözőbb produkciók vannak. Vannak könnyedebbek, vannak kimondottan igényesebbek. Itt egyébként adott esetben a borászat maga is megmondja, hogy mit szeretne. Vannak kialakult tradíciók, hogy a szegi pincében egy ekkora területen mi mindent lehet csinálni például.
2: Egy-két utolsó topik a végére, Gábor, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Olyan programokról beszéltünk eleddig, amelyek a felnőtt közönséget célozzák. A zenei programok, a táncelőadások, stb. Persze mehetnek gyerkőcök is, de a Zempléni Fesztivál azért célzottan olyan programokat is szervez, amelyek kifejezetten a
3: gyerkőcöknek. Így van, ez így volt, így lesz ebbe az esztendőbe is. Beszéltünk már a Fitos Társulatról, ők ez a kamaszodók produkciójú, őt már említettem. A Perpi Jazz is a gyermekeknek szól, és a Liszt Ferenc Kamarazenekar, akik egyébként az alapítói, és hát mai napig velünk vannak, és ők játsszák a hagyományosan a zárókoncertet, őnekik is egy bábos produkciójuk van a fiatalok számára, amit nagyra becsülök egyébként. És hát vannak olyan produkciók is, amely tulajdonképpen minden korosztálynak szól, ilyen Bősze Ádám, aki mindig valamivel meglep minket, és mindig azt gondolhatja bárki, most Bartókról lesz szó, vagy Bartókból indul a dolog, de ebből is ki fog derülni, hogy ez minden korosztálynak és mindenki számára érdekes és rendkívül dolgokat mesél Ádám mindig.
2: Külön rá kérdeztem volna, mert hogy vannak azért a magyar zenei életben olyan zenetudósok, karmesterek, akik szívesen beszélnek a különböző előadások előtt, vagy darabok között, stb. Jó magad is ilyen vagy egyébként, hogyha fölmész a színpadra, és akkor direkt úgy kerestétek a Bősze Ádámot, hogy legyen egy hasonlóan gondolkodó figura, mint a művészeti
3: igazgató? Nem. Én azt gondolom, hogy egymást termékenyítjük meg, ez kicsit olyan furcsa ez a dolog, de szép lassan még nemrég elment Földes Imre, akitől megtanultuk azt, hogy a közönséget mindig ki kell szolgálni információval is, és ebből a szempontból ugye az Ádám és sokáig a zenéről beszélt, és aztán rátalált erre, hogy a zene meg, ami amögött van, akár

0: társadalom, akár emberi lélek, akár bármi, és ezt is pazar módon csinálja. És hát én ugye megtanulván ezt mai napig üzem, egyébként az Zemplényi Fesztiválon is lesz egy hangverseny, szokás szerint a Megérthető zene, amelyben most Beethoven 5. szimfóniát igyekszem egyébként nem szörnyen nehéz a közönséghez közel vinni, de azért egy rafinált gazember volt azért Beethoven bizonyos dolgokba, és erre érdemes rámutatni. Miközben ez egy drámai és felszabadító alkotás egyben, de közben azért rengeteg finom csalafintaság van ebben a műben is.
1: Utolsó kérdés most már a végére, Gábor, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Jó magad, már nagyon régóta a művészeti igazgatója vagy a Zempléni Fesztiválnak. Fogod magad 10-e, 11-e körül, vagyis a fesztivál előtt pár nappal leköltözöl, végigjársz mindent, és aztán majd valamikor augusztus végén előkerülsz, közben ott lesz egy születésnapi ünneplés, vagy ingázol Budapest és Zemplén között.
0: Nem. Valójában most már a fesztivál vezetője is én vagyok, hogy Miklós eltávozott a dologból, tehát gyakorlatilag én igyekszem minél kevesebbet muzsikálni most már, és minél inkább a rendezvényen foglalkozni, és minél több helyen jelen lenni, mert ez egy nagyon fontos elem, hogy direktbe kommunikáljunk, és adott esetben el is várják tőlem azt, hogy minél több emberrel találkozzam. Úgyhogy én ott vagyok egész idő alatt. Egyébként egy fantasztikusan működő, rutinos csapat az, amely a részletekkel foglalkozik, tehát nekem azért, és minden reggel megbeszélünk dolgokat, de én ebben maximum valamilyen elvi módon mondom azt, hogy ne jobbra, hanem balra, és ne föl, hanem le. Egyébként a csapat ezt nagyon tudja, hogy mit kell csinálni.
1: 18-án. Tudod, hogy lesz valami meglepetés, mert hogy készülnek rá a kis zenekarodnak a tagjai, a helyiek, a szervezők, vagy ez meglepetés szokott lenni?
0: Hát 18-a elég zaftos nap lesz a zenekarnak, úgyhogy ráadásul nem is én vezénylem a koncertet, úgyhogy maximum, hogyha arra járok, gondolom, hogy el fog hangzani. Én azt gondolom, hogy büszke lehetek arra, hogy 50, 60, 70 éves koromban is nagy ünnepséggel fogadták a muzsikusaim, az énekkarom, és egyébként a közönség is veszt az ünnepet. Én azt hiszem, hogy ez egy normális nap lesz, ahol lehet, hogy este egy picit többet iszunk majd.
1: Mert hogy akkor lesz a születésnapod.
0: Hát igen, 18-án lesz, igen.
1: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Én köszönöm, hogy veletek lehettem, és köszönöm a közönségnek és a figyelmét.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Zempléni Fesztivál művészeti vezetőjével, Hollerung Gáborral beszélgettem, a következő órában pedig a Cosmix alapító frontemberével, Lányi Lalával fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódott az országgyűlés rendkívüli ülése, 100 éves autót állítanak ki a Magyar Nemzeti Múzeumban. Hétvégén visszatér a kánikula 40 fok körüli meleggel.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy teljesítse a Tisza párt vállalásait, ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőtti felszólalásában. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Megszavazták Zonnen Wendt Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Folytatódnak a vidékfejlesztések. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a nyitott kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A programra egyéni látogatók vagy legfeljebb 20 fős, augusztus 8-án 30 fős csoportok jelentkezését várják. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb búvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves és még ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. A műtárgy azért is különleges, mert a típus tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vettek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap napos, száraz idő várható, kevés felhővel, a szél megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 10-19 fok, holnap napközben 27-32 fok valószínű. Hétvégén ismét 40 fok körüli meleg lesz.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Cosmix, a Depeche Mode és Jean-Michel Jarre is. A Cosmix alapító frontemberével, Lányi Lalával beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni, kicsit elmélyedünk majd a 90-es évek második felének a zenéjében, és a 2000-es évek zenéjében is egészen napjainkig átnézzük majd ezt a pár évtizedet. És velem szemben a stúdióban már itt ül a Kozmix frontembere, Lányi Lala. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szervusztok, üdvözlök mindenkit, szia!
1: Még mielőtt a Kozmixról beszélnénk, csapjunk bele a témának a kellős közepébe, mármint az aktuális témának a kellős közepébe. Azt hihetné az ember, hogy te csak ezt a bizonyos magyar révet tolod, vagy toltad az elmúlt évtizedekben, de nem, a te zeneiséged az olyan sokrétű egyébként, hogy aki nem lát bele jobban, az nem is tudja, hogy te mennyire képzett zenész vagy.
2: De érdekes ez az élet, nem? Hogy az ember, amikor lenéz akár csak a lába elé a fűben sétálva, akkor látja, hogy milyen szép zöld normális esetben, és amikor közelebbről megnézni, akkor rájön arra, hogy milyen gazdag élővilág rejtőzik, és lapul a talpa alatt olykor. Valahol az én világom is ilyen egyébként. Sosem foglalkoztam, vagy nem volt igazából időm sem arra, és talán igényem sem, hogy feltétlenül arról szóljon az életem, hogy járok balra jól, és arról beszélek, hogy én zeneileg vagy más szempontból éppen mit teszek, mert sosem volt idő igazából a tényleges munka mellett nekem ezzel nagyon foglalkozni. És jobban érdekelt mindig az alkotás, jobban érdekelt mindig az, hogy valóban azt csináljam, amire hivatott vagyok, amire én úgy érzem, hogy valahol születtem, és ez gyerekkorom óta így van. Amikor mások csajoztak, meg bulisztak balra jobbra, akkor én otthon nyomkodtam a szintetizátoromat. Szóval az én életem azért a komoly zene irányából indult egyébként, édesapám is zenész volt. És nagyon sokat tanultam nyilván tőle, a karinektől kezdve a hangszerezzenén keresztül. Nálam az zongora volt a fő és legnagyobb szerelem, holott mégis húvos hangszeren kellett tanuljak, úgymond, mert a családban édesapám által már volt zongorista, és ugye az volt a terv, hogy akkor legyen egy húvos, én voltam a klarinétos a csapatban, de mindenki tudta nagyon jó, hogy én akkor is a zongorában vagyok szerelme, szóval ez indított el, és amikor az elektronikus zene úgy ránk rúgta az ajtót valamikor a 80-as évek elején, ahonnan én számítom ugye a saját időszámításom szerint, még kisgyerekként terepasztalt építve, a idősebbik nővéremnek a egyik udvarójának volt egy Speak and Spell Depeche Mode albuma, és kazettán természetesen. Azt valahogy így meghallottam, és a terepasztal építgetés közben így ezt így elinstandoltam tőle, és így bennmaradt a magnóban. Valami olyat kaptam, nyilván nem csak a Depeche Mode által egyébként, hanem úgy általában a 80-as évek elektronikus zenei által, amire azt mondtam, hogy hú, ez valami nagyon, nagyon más, nagyon új, és megnyitja a teret egyébként, és senkinek övezem meg igazából ezért, mert én nagyon szeretem valóban az akusztikus hangszereket, sőt alkalmazom is, még ma is, de az elektronikus zene számomra egy még szélesebb világot tárt fel, ugyanis ott nem voltak azok az alap adottságok és kötöttségek, amiket akkor azok az analóg hangszerek, és egyébként majd később a szemplerek is okoztak itt a világ. Világunkba, amiben gyakorlatilag bármi belefért. Szóval egy óriási dolog született bennem. És ez gyakorlatilag végigkísért minden értelemben, mert bár Kodály Bicinum éneklési versenyeket nyertünk, meg ilyenek, tehát hogy az énekkel is volt dolgom, meg sok minden mással, de sosem akartam énekes lenni. Én szintetizátoros voltam ízig-vérig mindig is, és nem is álltam volna ki a hangszer mögül, ha én hódvezővásárhelyi születésüként találtam volna olyan énekest akkor, aki legalább annyira komolyan veszi, mint én, és miután sosem sikerült ezt összehozni, ezért kényszer énekesként odaálltam, és jó, akkor majd megírom a dalt, felveszem a dalt, eljátszom a dalt, eléneklem a dalt, és ez gyakorlatilag mondhatjuk, hogy szinte a mai napig is ugyanígy zajlik.
1: Nagyon sok kérdés fölmerül bennem az iménti mondataid kapcsán, és le fogjuk szálazni mindegyik topikot, amit említettél, viszont ha már említed a Depeche Mode-ot is, ez az, ami aktuális most veled, veletek kapcsolatban. Született egy ilyen projekt, hogy 101 hang, és akkor annak te is tagja vagy. És hát felültetek erre a hullámra, méghozzá olybá tűnik, hogy elég nagy sikerrel, mert nem csak Magyarországon érdeklődnek iránt az emberek, hanem hogy viszitek szerte Európába.
2: Igen, nagyon picit ezen most módosítanék, én általában inkább mindig visszafogottabban szoktam nyilatkozni, de szerintem nem hullámra ültünk fel, hanem most hullámot gerjesztettünk ezzel inkább. Ugyanis az van, hogy az általános megszokott tribute produkciókban ugye eleve cél az, hogy próbáljuk minél inkább úgy előadni és úgy létrehozni magát a tiszteletből, tisztelgő produkció oldaláról mindent, ahogy az eredeti szól, itt pedig egyáltalán nem az a cél, sőt nagyon is elvárás az, hogy itt mindenki a saját egyeniségét hozza a színpadra, próbálja átitatni az ő személyiségével, és maga a zenei felépítmény is olyan, hogy bár a Depeche Mode az alap, a dalok ugyanazok, azokat a rejtett értékeit nagyítja fel ez a produkció, amik végül is mindig benne voltak a Depeche Mode-ban, csak most egy kicsit jobban láthatóvá teszi. Értem itt a szimfonikus zenekart, vagy amik sokszor nyilván elektronikával megoldott, de igazi karénekes kórus megszólalás jellemzik. Szóval ez egy nagyon különleges együttállás, ahol cél az eredetiség, de mégis nyilvánvaló is legyünk őszinték, az is nagyon cél azért, hogy az eredeti érzés azért megmaradjon. Na, szóval nem eshetünk túl messze.
1: Világos, tehát, hogy igazából nem másoltok, hanem hogy egy önálló produkciót hoztok létre a Depeche Mode munkássága kapcsán.
2: Igen, és a legfontosabb egyébként ebben, illetve az egyik legfontosabb, hogy ezt rajongók készítik rajongóknak. Tehát ez egy ilyen nagyon nagy szeretett projekt, és azért volt fontos megjegyeznem, hogy nem hullámra jut rá a produkció, mert ez egy jó pár éves folyamatnak az eredménye, hogy ez végre színpadra állhatott. Nyilván ennek voltak egyébként jogi akadálya is, és voltak technikai, és a többi, ennek meg kellett érnie, szóval nem lehet csak úgy belecsapni, és azt mondani. Ehhez kellett egy Ida Rauer Richard, aki ott van mögötte zeneileg. Ehhez sok mindenki kellett, hogy így összeálljon. Tehát most jelen pillanatban, és akkor mondjuk ki, ott van a Nemzeti Férfi Kar, ott van a szimfonikus zenekar a háttérben, és ott van egy olyan live-ben, amiben parádis zenész csapat nyomja az élő talpalávalót, és még fontosabb, hogy megvan tartva azért az a fajta ős elektronika, ami a Depeche Mode-ban nyilván ott van, és ez nagyon magas színvonalon. És ez erre nagyon háklis voltam én is, mikor a produkcióhoz csatlakoztam, hogy vajon ez meg fog-e történni benne, mert azért a szerelem egy részéhez hozzátartozik az is, hogy vannak kötelező elemei, aminek azért úgy kell megszólalni, ahogy az van.
1: Mit énekelsz? Mik a tiei? Szabad ezt tudnunk, vagy titok?
2: Hát igazából ugye az előző évről könnyen beszélek, mert ott a Jazz Can't Get Enough volt, és a People Are People, ami azért érdekes, mert most tök vicces, nem azok a kedvenceim. Nagyon sok kedvencem van, ezek is úgymond közé tartoznak, de most ki kéne emelni, nem ezek lennének azok. Én nagyon szerettem volna egy picit a mélyebb vonulatba, a mélyebb dalokba helytállni, de valahogy úgy hozta a sors, hogy nekem is van egy olyan produkció, ami évi 100 koncerttel járja az országot 31. esztendejében, és bár az elején csatlakoztam a produkcióhoz, közben ki kellett álljak belőle, elmondtam most látszok elnézést, de egyszerűen képtelen vagyok párhuzamosan futtatni ennyi mindent, és ősszel, amikor visszatértem a szezon vége felé, akkor felhívtunk, és azt mondom, hogy hát tartozom egy ebéddel, meg úgy elmondanám, hogy mi történt, mert annyira nagyon durván el volt, amit most havazva, hogy ezt nem bírtam volna, és akkor szóval jó, együk meg az ebédet, de figyelj, van még pár hét, gyere inkább is, van még itt egy-két dal, amit el kéne énekelni, úgy sincs rá senki, vagy volt, amit valaki azt mondta, hogy nem annyira, jó, akkor, és így összejöttünk, és tényleg az lett, hogy az utolsó pillanatban mégis visszatértem, és mégis elénekeltem azokat a dalokat, és imádtam, és a közönség is imádta, egyébként nagyon jó volt.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lányi Lala, énekes, zeneszerző, dalszerző, előadó művész, a Cosmix oszlopos tagja. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lányi Lala ül velem szemben a stúdióban, a Cosmix oszlopos alapító tagja, zeneszerzője, előadó művész. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Milyen jó, hogy itt vagyunk.
2: A 101 hangról beszéltünk az imént, ami ugye egy nem tribut előadás, hanem hogy a Depeche Mode munkásságát alakítjátok kicsit ugye a saját szájatok ízére, férfi karral, szimfonikusokkal és énekesekkel. Jó, magad is részt veszel benne, és még számtalan énekes nő is, többek között a Nagy Adria, Pásztor Anna, stb. Elég díszes társaság jött össze.
3: Igen, egyébként ez jól fémjelzi azt, hogy itt valóban nem cél, hogy sok kis Dévgehez rohangáljon a színpadon. Tehát a női erővel ugye azt is erősíti szerintem a produkció éppen, hogy itt valóban nem az a cél, hogy Dévgehen próbálja bárki is utánozni. De egyébként a Petke Balázs, ugye aki az egyik megálmodója ennek, és mondhatjuk, hogy szerintem művészeti vezetője is a produkciónak, azért jó nagy részben. Ő táncművészként állt ebbe bele, nyilván nagy Depeche Mode rajongóként, és látom azt az igazi művészember benne, aki még a mai napig is, tehát bármikor beszélünk telefonon vagy személyesen, látom, hogy a setlist még mindig formálódik a fejében a tavalyi koncert után, tehát kimondjuk azt, hogy jó, ez a setlist, és utána egy héttel később mégis mi lenne, hogyha, tehát a dramaturgiáját az egésznek, és minden nagyon jól össze kell állítani ahhoz, hogy az az ív, ami végig ez az egész utazást fémjelzi, azért az teljes legyen, és pont olyan legyen, ami lennie kell.
2: Szóval gerjesztettetek egy hullámot, így fogalmaztál, és akkor ez olybá tűnik, hogy olyannyira jól sikerült, hogy nem csak Magyarországon van rátok igény. Van egy olyan produkció, amit megkeresnek külföldről, Németországból, Olaszországból, állítólag Törökországból is vannak már mindenféle ilyen jelentkezések, hogy mi lenne, hogyha fognátok magatokat férfi karral, szimfonikusokkal, énekesekkel, táncművészekkel, szintetizátorokkal, stb. És mennétek, és ott is megcsinálnátok.
3: Igen, és számomra egyébként az a döbbenetesebben, hogy nem tudom hány olyan magyar produkció volt már a világtörténelemben, ami úgy indult el, hogy bár szerelem projekt volt, és eljutott mondjuk egy MVM arénáig, ahogy az itthon is megtörtént, és most december 10-én ugye jön a második, hogy az előzőnek a felvétele alapján a Berlin Uber Arena részéről az érdeklődés úgy mutatkozott meg, hogy 365 napja van egy évnek, amit be tudnak tölteni bármilyen koncertekkel, nyilván világsztároknak a koncertjeivel, és végül is ott a szabad napokért azért mégiscsak verseny van. És ebben a nagy versenyben azt mondták, hogy nekik ez a produkció kell. Ez egy olyan objektív külső mérce, ami nyilván ismerve azt és tudva azt, hogy ilyen arénákat azért üzletemberek vezetnek, nem csak a művészeti érzékük mozgatja őket, azt is látják, hogy ez érdekli is az embereket, azt is látják, hogy ez azt a színvonalat hozza, ami a világszintű produkciók közé simán befér, és hogy vélhetően ezzel majd még jól is járnak. Szóval ez számomra azért döbbenetes volt, az meg még inkább, hogy közben jönnek az hírek folyamatosan, hogy akkor jövőre már a naptárba beírva Olaszországból, Franciaországból helyszínek. Most kaptam egyébként frissen a hírt, hogy úgy néz ki, az idei decemberi Budapestet követően lesz még egy lengyelországi koncert is a Berlin előtt. Szóval, hogy gyorsan alakulnak itt nagyon a dolgok, és ez számomra azért döbbenetes, mert itt ez tipikusan az a produkció, ami annyira organikusan szerveződik és él és fejlődik, hogy mindenki csak a dolgával foglalkozik, és nem azzal, hogy ez nagyon sikeres legyen. És a siker úgymond valahol mellékhatása. Ez pedig az én hitvallásommal egyébként nagyon egybeesik, mert azt szoktam pont mondani, hogyha valaki azt mondja, hogyan lehetek sikeres, vagy mit csináljak, hogy még jobb legyen. Én mindig azt szoktam mondani erre, hogy hát, ha az a célod, hogy sikeres legyél, vagy az a célod, hogy sok pénzt keres, vagy ilyenek, akkor el se kezd. Ezt akkor is tudni kell csinálni, amikor nehéz, vagy amikor éppen semmi reményed nincs arra, hogy ebből bármi is lehet, mert akkor vagy valószínűleg igazán benne van a produkcióban, legyen szó a sajátodról, vagy egy bármilyen együttműködésről, és hogyha azt jól csináljátok, és minden körülmények között, akkor a végeredménye, illetve mellékhatása lesz ennek nyilván minden olyan vágyott dolog, amiről most az előbb éppen beszéltünk. De a cél sosem ez. Tehát ez csak egy mellékhatása valójában. Itt azt gondolom, hogy és látva a produkciót, de életemben nem gondoltam azt sem, hogy pont a Depeche Mode kapcsán lesz egy ilyen nagy évű projekt, amiben én is részt veszek, de valójában azt kell mondjam, hogy teljesen váratlan számomra az, hogy ez most éppen merre tart.
2: Azon gondolkodom közben, és így kezdtük a beszélgetést, hogy mennyire vagy képzett zenész, meg hogy mikkel foglalkoztál az elmúlt évtizedekben. Szóval, hogy számtalan próba van már, meg számtalan stúdiózás van már a hátad mögött, de amikor bemész egy ilyen próbára, vagy kell egyáltalán próbálni velük, szimfonikusokkal, férfikarral, az kicsivel másabb, mint amit az elmúlt évtizedekben csináltál.
3: Ezt a kérdést egyszer valakitől megkaptam, képzeld, a hasonló módon, és akkor is azt tudtam rá mondani, hogy Képzeljétek el, nekem ez teljesen természetes közegem. Tehát az, hogy szimfonikussal együtt, vagy egy férfi karral együtt, ez nekem annyira természetes, mintha egy zongora mellé kellene állni. Szóval ezzel semmilyen problémám nincsen. Van, akinek ez érdekes olyan szempontból, hogy nehéz, meg úristen, most akkor velük hogyan. De valahol az emberben szerintem a dal, a zene mindig legbelül a lelkében, szívében, ugye minden sejtjében történik, és ez egész egyszerűen, hogyha valaki érzi, akkor az együtt mozog ezzel. Nekem a gyerekkorom, félgyerekkorom is mondom, így telt igazából, tehát ez annyira testközeli, hogy igazából ebben inkább kiteljesedek, és nagyon élvezem azt a részét, hogy azok a hangok, amiket egyébként szintetikusan állítunk elő, normál esetben úgymond, meg nyilván nem az ember mindig egy 45 tagú férfi kart maga mögé állítani, ezt van, mondjuk már ki meg a szimfonikus zenekar, sem, még ha a stúdióban mindenféle eszközön megvan arra, hogy most már azért sok mindent meg lehet oldani egyszerűen, sőt az AI segítségével most már meg még egyszerűbben, de ez amikor odaállsz, azt érzem, hogy az ős erő jön, és így egy irányba nézünk, és áramlik az egész. Ehhez nem kell nekem külön próbálni igazából, amit próbálni kell, az egy teljesen más dolog. Nekem az volt az érdekes, hogy egyrészt a színpadon mit fogok csinálni, mert ott nem különösebben gondolkodtam ezen a részén. Azt hittem, hogy fel kell állni, és akkor majd elének nem is kész, és majd megmondják, hogy ide állj, vagy oda állj. Kivételesen pedig én azt elég mozgékony srác vagyok, de nem. Azt mondták, hogy hát akkor add elő, és kész. Mondom, érted, hát mit lehet csinálni, vagy mit? Tehát, hogy képzeld el, amikor az ember 30 év után arról azon gondolkodik, most végig is mit csinált a színpadon, mert mégsem rólam szól, és hát ez... Tehát, másképp közelítem. Én az a srác vagyok, aki mindig, amikor Depeche Mode koncert van, mindig a közönséggel együtt rajong a színpaddal szemben, és nem a színpadon áll. És most ez egy furcsa helyzet, amikor a színpadon állok, és a Depeche Mode szól, és a közönség velem szemben. Tehát, akkora tisztelettel, hogy ezt értsétek meg, annyira tisztelettel fordulok a produkció iránt, és akkora gyerekkori szerelem az egész, hogy nagyon óvatosan merem megérinteni is. És bennem az volt inkább a kérdés, hogy szabad-e elvállalni, hangilag méltó vagyok-e arra egyáltalán, hogy ezt énekelhessem. Nem azért, mert képes vagyok-e, mert elénekelni el tudom, de az, hogy méltó-e a színvonala annak, hogy az én hangom kellően illeszkedik oda, aztán kiderült, hogy úgy tűnik, hogy jól összepasszolunk. Szóval ez egy nagyon nagy nehéz döntés volt, de azért gyors volt.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lányi Lala, énekes, előadó, művész, dalszerző, a Cosmix oszlopos alapító tagja. Frontembere, mindjárt folytatjuk.
4: Rengetegemnek sűrűjében tévutamat követem. Ha csak ezt látni, minek megállni, lábnyomaim temetem.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lányi Lala ül velem szemben a stúdióban, a Cosmix alapítója, énekes, a frontember, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szervusztok, reméljük, hogy kitartotok még velünk, mert van még miről beszélni.
1: Igen, a 101 hangról beszéltünk az elmúlt szűk fél órában, 101 voices, mentek majd Németországba, meg Olaszországba, meg mindenféle megkeresések vannak, Depeche Mode előadás, kicsit más megközelítésben, férfi karral, meg szimfonikusokkal, meg rengeteg előadó művésszel. A későbbiekben majd visszatérünk még ehhez a topikhoz, viszont akkor most kicsit más, mert hogy neked nem csak ez van az életedben, hanem van egy 31, jól mondom, éve működő együttes, 1995. Tavaly, ha minden jól megy, Száz Halombattán futottunk össze, volt egy koncert, ugye?
2: És
1: azt láttam, hogy egy órán, vagy kicsivel több, mint egy órán keresztül a srác, aki hát elmúlt már 25 éves, úgy ugrál, mintha nem tudom, a világ összes energiája benne lenne.
2: Hát a világ összes energiája bennem összpontosul akkor, amikor ott vagyunk együtt a közönséggel, és elfelejtjük azt, hogy végül is mi az életkorunk, és egyébként hogyan illene viselkedni. Szóval a színpad, mondhatjuk azt, hogy az a tér, ahol bármi megtörténhet, és meg is történik természetesen. Igen, a Cosmix most éppen 31. esztendejében van, és ez nem a mi Hozsóval történt találkozásunknak a pillanata, hogyha onnan számolnánk, hanem az első albumnak a megjelenésétől számított ennyi, és ez nagyon durva. Ezt kimondani is.
1: Említetted, egy viszonylag nagy számot mondtál, hogy mentek, mint a mérgezett tegér, hogyha fogalmazhatok így. Folyamatos volt ez a bizonyos siker, mert 95-ben, amikor létrejött az együttes, akkor ott azért letaroltátok a slágerlistákat, a számtalan olyan dal született, ami a legmagasabb pozíciókban volt, meg benne volt a zenetévékben, meg játszották a rádiók. Ez folyamatos volt, vagy voltak benne, nem tudom, kis hullámvölgyek, mert most azt látom, hogy az elmúlt 2-3-4-5 évben most megint ott vagytok valahol a legmagasabb berkekben.
2: Hát egy minőségi ugrás, egy változás történt igazából a Cosmix életében. Azt szoktam erre mondani, hogy ideje másképp gondolni a Cosmixra. Ugyanis az a helyzet, hogy a 90-es éveknek a hackni világa, ami ugye jellemezte az egész érát abban az időben, az sokunk számára átalakult. Tehát van egy-két csapat, akik elkezdtek koncertezni, itt például a TNT-t is kiemelném nyilván, akik ma már ők sem haktizni járnak értelemszerűen. Tehát itt azért inkább másfél órás koncertekről beszélgetünk, a hétvégén is pont kettő ilyet csináltunk, és pont megkérdeztem, hogy milyen hosszú bulikat csináltunk, és mondták, hát ez majdnem 2 óra volt, inkább 1 óra 45 perc. Ahol nálunk a színpadon egyébként, a most már a szintetizátor mellett, ugyanúgy nyilván dob, gitár, egyébként hegedű is megfordult, tehát hogy egy rendes élőzenekarral dolgozunk, de nagyon speciális felállásban, ami egyébként a műfajra eleve nem jellemző, és amikor én tanácsot kértem egyébként generációban előttem járó tiszteletre méltó zenészektől, hogy ők hogyan oldanának meg egy-két technikai ügyet, mert én technikailag is nekem kell összefognom, és nagyon sok újítást kellett már megtegyek azért, hogy ez a műfaj színpadra állítható legyen. Mindig azt a választ kaptam végül, amikor elmondtam az elképzelésemet, hogy Lala, az a helyzet, hogy ebben a műfajban eleve nem nagyon szokás ezt ilyen élő módon színpadra vinni, és az az elképzelés, és amit most csinálunk egyébként, nem azt mondják, hogy az egyetlen út, de a legjobb út valószínűleg, és igazából még volt, hogy tőlem kértek tanácsot, hogy de mondd már meg, hogy ezt egyébként akkor ezt hogy csinálod. Szóval, hogy nekünk folyamatos kutakodás, folyamatos kísérletezés, tehát van ám ebben progresszió, és igazából az, hogy ez most, amit említettem, az a minőségi ugrás nem csak ennek köszönhető, hanem alapvetően abban az óriási rohanásban, ami 90-es években volt, jelen voltunk, de végigrohantunk valóban rajta. Most pedig vicces, hogy az évi 100 bulival azt kell mondjam, hogy kevesebb bulit vállalunk, mert ez valóban a kevesebbnek számít, de ezek valóban a koncertek világa. Amit te láttál, az egyébként egy kis koncertnek nevezett formátum volt, ami egy órás buli valóban, de az nem a nagy élőzenekaros formátum, ahol mi is teljes showval, dramaturgiával és a többi érkezünk, de hát ez a folyamat most már 10 éve zajlik, ez az átalakulás a Cosmix számára, és a lehető legjobb úton halad most már az önálló bulik világában. Egy arénát már mi is megcsináltunk önállóan, tehát hogy még mindig azt látom ráadásul, hogy van még hova fejlődni, és az új dalok, amik szépen lassan tartalommal töltik fel, mondjuk úgy, hogy méltó módon a korunkhoz illő témában és megvalósításban, én azt gondolom, hogy ezek pedig egy kicsit még inkább formálják talán az emberek látásmódját is, amikor találkoznak velünk. Arról nem is beszélve, hogy nálunk egyébként minden belefér, hogy azt említettem. Van, hogy 20 másodpercre iszit idézünk és soratán tovább. Szóval minden is van. ez egy show.
1: Az új dalokról most, hogy említed, majd a későbbiekben beszélünk, viszont még vissza ez a bizonyos tavalyi koncert, ez talán a Kisvilág című dal volt, ami előtt zenére azért viszonylag hosszan, de nem biztos, hogy az volt. Beszéltél arról, hogy a földre vigyázni kell, ökolábnyomot csökkenteni kell, stb. Stb. Te mindig ilyen meggondolt fazon voltál még a 90-es években is, vagy említetted, hogy ott azért végig rohantunk, és akkor ott azért még nem azon gondolkodtál, hogy akkor ki is vagyok, honnan jöttem és hová tartok.
2: Ez igaz, de az embernek az alapvető értékválasztása és az, ami mentén gondolkozik, amire építheti majd tudatosan már a saját személyiségét és a belső iránytűje, amerre mutat, azért azt jól megalapozta mondjuk egy neveltetés. Tehát ahonnan én jöttem, ott azért szerintem hagyományos értelemben is, meg mindenféle értelemben azért szerintem megfelelő értékrend volt mindig a minta, és ez jelen volt benne még akkor is, hogyha én magam is abban az időben, amikor a Tomboló Örök Fiatalságnak még az első lépéseit tettük a 90-es évek közepén, akkor még ez talán nem volt ennyire tudatos, de hogy az idő telik az ember számára, önmagára eleve a saját ideje is egyre értékesebbé válik, egyre jobban értékel mindent, és ezt talán nehéz így nem megérteni, mert tudom, hogy nem az a fancy dolog, hogy valaki akár félig meddig közismert, vagy közismert emberként, vagy akár sikeres emberként is az egyszerűséget próbálja hirdetni, mert szeretem én is a jót, a kényelmet, meg szeretem azért a drága dolgokat, soratnám tovább, de valójában a hétköznapokban ezekre nem feltétlenül van szükségem. Nekem a boldogsághoz olykor csak a napsütésre van szükségem, meg arra, hogy az emberek azt mondják, amit csinálnak, és azt csinálják, amit mondanak. Számomra sokkal fontosabbak azok az értékek, amitől én boldognak érezhetem magam. Tehát nem fog boldoggá tenni egy nagyobb ház, egy jobb autó, soratnám tovább. Szóval, hogy az értékrendem valóban a jó megalapozottságra túlmenően úgy formálódott, hogy szép lassan, rengeteg tanulással, nyilván nem csak az iskolázottságom, hogy felsőfokú végzettség soratnám tovább, hanem én mindig is tanultam. Az életem valójában a tanulásról szól, és ez értendő minden szinten és minden téren. És rájössz arra, hogy mi a valódi érték.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lányi Lala, énekes, előadó művész, a Cosmix alapító frontembere. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
3: Ha mi

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Lányi Lala, a Cosmix alapító frontembere, énekes előadó művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Továbbra is milyen jó veletek.
1: Téged hívott valaha valaki Lajosnak?
2: Igen, mindig ezt szoktam viccelődni, amikor megállítanak az út szélén, és lehúzom az ablakot, Lajos, kérem az iratait. Tehát, igen, akkor de nem, gyerekkorom óta Lala vagyok, ezt valamikor még a bölcsiben kaptam ezt a nevet, és így maradtam. Szóval ez nem felvett művésznév, mondjuk így, hanem ez így gyerekkorom óta így van.
1: Kicsit még Cosmixozzunk, aztán utána visszatérünk majd a 101 hanghoz. 1995-ben jött létre az együttes, a Gyöngyhajú Lány az Omega dal feldolgozásával. Ott hirtelen mindenki azt mondta, hogy fú, ez igen, ez valami, aztán utána ontottátok a dalokat. Ha egy dalt kell kiemelni, amire azt mondod, hogy akkor az volt a Cosmix életének a legnagyobb sláger, akkor melyiket mondod?
2: Hú, hát az egyik legismertebb valószínűleg a Cosmix a házban lehet, de amikor 30 plusz évről beszélünk, akkor inkább évekről, korszakokról beszélünk, még akkor is, hogy a zeneileg azért nem akkora változások történnek, bár itt is történtek, sőt albumon belül is. Azért nálunk mindig jellemző volt az eklektika, de a Cosmixot mindig egy-egy kiemelt slágerrel kapcsolták inkább össze, és azok, akik úgy mélyebben követik, nyilván azok tudják azt, hogy egyébként egy albumon belül is mennyire szélsőségek tudnak megjelenni. Szóval kiemelni a Kis Világot nyilván ki tudnám emelni, később aztán a Holnap után is, de egyébként az első nagy slágerünk ilyen szempontból, ami klub szinten nagyon beindult, és emlékszem, hogy akkor egy akkori zenetévén nagyon sokáig vezette a sláger is, tehát az a Gyöngyhajú Lány után közvetlenül a mától fogva, másképp látom minden dolgot, a mától fogva volt, az nagyon hosszú időn keresztül, az volt az igazi olyan átütés, ami utána nagyon sokat jelentett, és ma is játsszuk, bármilyen vicces.
1: Ezek még ugye az elmúlt évezredben, vagy a 2000-es években született dalok. Most 2026-ot írunk, és már említetted valamikor egy jó 10-15 perccel ezelőtt, hogy a mostanában született dalok. Ezek szerint akkor a Cosmix nem egy ilyen retro nosztalgia együttes, hogy akkor azok az a dalokat játsszuk, amiket megírtunk valamikor 30-ig szépvel ezelőtt, hanem hogy bent ültök a Hozsóval a stúdióban, és akkor próbálkoztok dalt létrehozni.
2: Hát itt az a helyzet, hogy nem is lenne szerintem túl elegáns, hogyha abszolút csak nosztalgia zenekarként menne a csapat. A nosztalgiát inkább az egész koncert által összefoglalt, nem is tudom mit, azt az energiát gondoljuk ilyennek, de abban nagyon is kellenek az új dolgok, hiszen mi is változunk, a közönségünk is változik, és ahhoz idődalok is szerintem kellenek. Ha ez nem így lenne, akkor én valószínűleg abba hagytam volna egyébként. Én nem tudok egy helyben járni. És most épp napokkal ezelőtt végül is most mutattuk be az Örökké Fiatal című dalt először, ráadásul nem is a széles nyilvánosságnak akár videoklip formájában, vagy hivatalos megjelenésben, hanem koncerten. És ez ránk nagyon jellemző, hogy új dalokat először koncerteken próbálunk ki, ilyen verzióban, olyan verzióban, amolyan verzióban, és az Örökké Fiatal az ilyen dupla poén egyébként, mert majd előbb-utóbb biztos egyébként elérhető lesz, de most még tényleg nem jelent meg, szóval csak koncert fogjátok látni, hallani. Azt egy lézerhárfával kísérem. És ez egy azért érdekes dolog, hogy abban az időben ez végül is talán a Jean-Michel Jarre-tól lett ismert, azt hiszem, de nem ő volt, aki ezt kitalálta, de a lényeg az, hogy általa lett ismert. És az a lézerhárfázás, ez egy külön izgalmas téma, mert nyilvánvaló, hogy ott a légköri viszonyok és minden számít, egyébként nem is egy veszélytelen dolog, tehát ez elővigyázatosságot is igényel, és a többi, és nagyon nehéz rajta játszani olyat, amit én játszok, mert nyilván a Jean-Michel Jarre oda megy és eljátszik egy kedves lassú dallamot, ami nagyon látványos és teátrális, ezzel szemben én úgy szeretnék rajta játszani, mintha zongorán játszanék, de én gyorsan és nagyon pontosan, ez egészen más hol van ahhoz képest, mint amit a Jean-Micheltől láttunk, de a hétvégén, ahogy kipróbáltuk, működőképes. Az egyik koncerten a légköri viszonyok iszonyú páratartalom volt, néha akadályozták, hogy megszólaljon a hang, de a másik koncerten tökéletesen működött. Szóval ez egy nagyon izgalmas játék, és ezt új dalokkal összerakva nagyon jó. Tehát ez nekem nagyon kell ahhoz, hogy azt érezzem, hogy valahova tartunk, mert folyamatosan fejlődni szeretnék.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez, szóval születnek új dalok, mentek, folyamatosan koncertek vannak, a 101 hangról majd még beszélünk az utolsó utáni kérdésben. Említetted, hogy milyen gyökerekkel rendelkezel, milyen zenei gyökerekkel rendelkezel, hogy komoly zenéből indultál, aztán utána jött majd ez a Gellert kapás, és akkor másfajta zenei stílusban merül.

0: kerültél el. Említetted, hogy az édesapád is ezzel foglalkozott, klasszikus komoly zenész. Ő mit szólt hozzá, hogy Lala, a kisfia így más zene irányba indult el?
1: Támogató volt, ő pedagógus is volt természetesen, így ezáltal azt kell mondjam, hogy a legjobb irányból kaptam a nevelést, mert láttam rajta, hogy hagyja, terelgetett, megmutatta ugye a világnak minden szegletét zeneileg, amit csak lehetett, de sosem korlátozott, és ez volt a legfontosabb, és szegény, hát ugye 17 és fél volt, amikor ő elment, gyakorlatilag utolsó atyai gondolatai között azért ott volt az, hogy végül is mindegy, milyen zenét csinálsz, csak szívből csináld, és azt műveld maga színvonalon. De ő ezzel fejezte ki azt, hogy ő mennyire elfogadja, független attól, hogy egészen más zenei világból érkezett, azt, amit én akkor lázadó homlokú fiatalként műveltem, egyébként a szó szerint a garázsban is.
0: Lala, köszönöm szépen, hogy jöttél, jellemes további szép estét.
1: Várom mindenkit szeretettel, téged is. We'll

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, amiben most a mai program ajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Szia Laci, már amit hoztál.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A média klikken is visszanézhető a Princ a katona, ami egy fekete-fehér 13 részes magyar TV-film sorozat. A sorozat egyébként a magyar televíziózás második nagy vállalkozása, a Tenkes kapitánya után. A többnyire vígjátéki, olykor drámai vagy krimi elemeket is tartalmazó sorozat egyébként egy nagy siker volt Magyarországon. Rémai László, a fiatal autószerelő, felhőtlenül éli mindennapjait, óriási. Nappal autószervizben dolgozik, délutánonként egy maszek szerelőnél fusizik. Mivel jóképű, pénze is mindig van, ő a lányok bálványa, és így lesz a Bece neve, Princ. A szép napoknak azonban vége szakad, amikor megkapja katonai behívóját. Hát, eddig így az alapsztori, én ajánlanám mindenkinek, egy igazi hazai klasszikussal van dolgunk, tehát Princ a katona.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszönjük.

0: Petőfi Rádió mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában a Zempléni Fesztivál művészeti vezetőjével, Hollerung Gáborral, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Cosmix alapító frontemberével, Lányi Lalával beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rockzenében gazdag, szép jó estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, ez a Magyarok, szerénytelen személyemmel és természetesen Gerdával. Amit hallottunk, a Hooligans volt, Szabadon című daluk, hosszú lábú asszony, Hobo Blue.

Ez volt az igen kitűnő AVS-től az éjjeli tánc. De most következik az egyik szerelmem, Dorothy, amíg együtt dobok. Ha egyszer együtt dobokhatnék Dorothy-val, jaj, Dorothy, csalódnál.

0: Léci.
1: A Fist hallottuk, egy kis konzervzene. Na, egész jó. Nem mindig tudok ám úgy beszélni, de eleve nekem van egy olyan beszédhibám, ami miatt én rádióbemondó lettem. Na jó, éltünk-e tényleg? Ez nagyon fontos kérdés, hogy éltünk-e tényleg a Hello Zepp követően.

Jó, hát bemondom, hogy mit hallottunk. Szerintem ezt már mindenki tudja, hiszen az ország legjobb rockzenekarát hallgattuk. Ez az a ház a Tankcsapdától. Következik a Tengerszem. Árva.

Nagy levegőt, ez volt a dal, amit hallottunk a Plastic Ocean-től, most pedig következik egy igazán kemény dal, a Préda, és aki előadja, a Monument.

0: 8 óra munka,
1: 8 óra pihenés,
0: meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

Na hát ezt mindenki elmondhatja magáról. Nem vagyok tökéletes. Persze kivéve én meg a Gerda. Mi tökéletesek vagyunk. Gyerekek, azért vezetünk rádiomisort, mert tökéletesek vagyunk. Te meg tudod, mi vagy? Hallgató. A hallgatónak pedig mi van? Hallgatsz. Te neked nincsen ugatás. Semmi. Te szépen ott hallgatsz, ahogy vagy. A Zanzibárt hallottuk, csak hogyha nem tudtátok volna. Fenn a csúcson, Machine Mouse.

0: Mennyország.
1: Az Antifitness klubbal zárjuk a mai magyarokat, a Mennyországot hallgattuk. Igen, tulajdonképpen a Mennyország, mi vagyunk itt Gerdával ketten, ő az angyal, én pedig hát nincs más hátra, mint az ördög. Jövő héten várunk benneteket, az angyal is, meg az ördög is. Itt a Petőfin este 11 órakor, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Élete Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a klasszikus zene világában fogunk kalandozni, és egy bizonyos fesztivál világában, ami egyébként augusztus végén kerül megrendezésre itt Budapesten. A fesztivál a Miraton Fesztivál, és velem szemben a stúdióban a fesztivál ötletgazdája, főszervezője, Miranda Liu hegedű művész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Miranda.
2: Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Még mielőtt a Miratonról beszélünk, azelőtt vesszünk el kicsit az életedben. Te vagy az a hölgy, aki szemtelenül fiatalon már a legnagyobb mesterektől tanult, és Amerikában és Magyarországon is mindenhol is koncerteztél, de hogy neked eddig ez a nyár, vagy az elmúlt pár hónap azért eléggé jövős menős volt, talán fogalmazhatok így.
2: Igen, rengeteg volt az izgalmas fellépés Magyarországon is, meg külföldön is. Voltunk Stuttgartban, Prágában, Bukarestben, Washingtonban eljátszottam a Mendelssohn D-moll ritkán játszott hegedű versenyt, és rengeteg volt a külföldi tapasztalat, most több energiával csinálom a dolgot.
1: Azt említetted, hogy voltunk. Kivel voltunk? A saját kis zenekaroddal, vagy nem tudom, szimfonikus zenekarral, vagy meghívásra mentél, és akkor koncertmesterként játszottál valahol?
2: Igazából szólóban is mentem egyedül, meg a Vén és Vonos négyessel is a Kurtág projektünket vittük külföldre. A Vén és Vonos négyesben én képviselem Magyarországot, és van egy szlovák, egy cseh és egy lengyel tag is.
1: Melyik volt a legizgalmasabb, a számodra legmaradandóbb az említett fellépések közül? Stuttgartot említetted, Washingtont említetted, stb. Azért Washington az neked haza, nem?
2: Igen. Washington álomban most játszottam ezt a hegedű versenyt először, és mindig egy különleges élmény számomra, amikor először játszom egy darabot. A repertoáromban vannak olyan művek, amiket akár százszor is játszom, és minden alkalom más, de az első alkalom mindig különlegesebb.
1: Washingtonban hol volt egyébként? A Pennsylvania Avenue-n, a White House-ban?
2: Nem, a Port Angeles, egy kisebb városban, a Port Angeles orkesztrával.
1: Washington államban, nem Washingtonban.
2: Igen.
1: Azt hittem, hogy Washington, mint város, nemzetünk fővárosa, hogy mondják az amerikaiak.
2: Nem, Washington államban, a Port Angeles Symphony Orchestrával játszottam.
1: És Stuttgartot is említetted.
2: Igen.
1: Oda a V4-gyel mentetek?
2: Igen, a V4-s vonos négyesel és Kurtág műsort játszottunk ott el.
1: A fesztiválon kívül, ami majd augusztus 22-én kezdődik, ez a Miraton, mint ahogy említettem, ezen kívül van még valami erre a nyárra, Miranda?
2: Igen, Szlovákiában is fogunk fellépni a Miraton fesztivál előtt, és utána meg Tallinnban, Észtországban, Varsóban, és az ősz folyamán Pozsonyban, és több szlovák és magyar városban is fogunk fellépni.
1: Azon gondolkodom közben, hogy fiatal hegedű művésznő vagy, szóval, hogy te azért beutaztad a világ nagy részét, amióta ezzel a hangszerrel foglalkozol, vagy ezzel a művészeti ággal foglalkozol. Neked eléggé hajtós az életed.
2: Igen.
1: Jönni-menni kell mindenfelé.
2: Igen. Azért nagyon szeretem a munkámat, mert egyrészt ilyen remek művekkel tudok foglalkozni minden nap, és rengeteg helyre el tudok utazni, kiváló zenésztársakkal tudok együtt muzsikálni, és ez mindig inspiráló számomra.
1: Azt említetted, hogy azért szeretem a munkámat. Hogyha arról beszélünk, hogy valaki hegedűművész, akkor az munkának számít, vagy hivatásnak számít. Azért, mert a munka nekem az azt jelenti, hogy akkor fogom magam, megfogom az ásót, kimegyek a kertbe, vagy nem tudom, és akkor az munka. De hogyha valaki föláll a színpadra, és akkor eljátszik valamit, az munkának számít.
2: Szerintem igen. Egy hivatás mindenképpen, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a művészettel tudok foglalkozni, és hogy imádom a munkám, és sokszor nem érzem, hogy ez munka, de nyilván akkor is kell a színpadon a 100%-ot adni, amikor az ember esetleg fáradt, vagy beteg, és akkor a mindenit kell
1: meg adni. Van ennek a munkának, vagy ennek a hivatásnak egy ilyen jó része, hogy azért be lehet utazni vele a világot, és azért az mondjuk úgy, hogy kicsit többet hozzátesz az emberhez, világot látni, ott lenni valahol, és még ráadásul fölállni a színpadra, az kettő az egyben, sőt, all in.
2: Igen, minden színpad, minden koncerthelyszín, minden közönség más, és az nagyon tud inspirálni.
1: Mi az, ami eddig kimaradt, és nagyon szeretnél eljutni oda, és akkor ott játszani egyet? Ausztrália nem volt még szerintem.
2: Igen, pontosan. Nagyon szeretek utazni, és nagyon gazdag az irodalom, ami a hegedűre, a szóló hegedűre is, meg a kamarazenei zenekari repertoár is, és az a jó, hogy mindig van új darab, és új együttműködés, amit fel lehet fedezni, és hozzá tud adni a szakmai tapasztalatomhoz.
1: Amikor elmész, vagy elmentek valahová, akkor úgy mentek el, hogy a saját kis műsorotokat viszitek, például a Kurtágot, mint amit említettél, vagy vannak olyan felkérések, vagy megkeresések is, hogy akkor szeretnénk a V4 vonós négyest, vagy szeretnénk Mirandaliut, és azt szeretnénk, hogyha ezt játszaná el, és lehet, hogy az nincs benne a repertoárodban, úgyhogy külön meg kell tanulni, csak azért, hogy valahol azt a világ bármelyik pontján el tud játszani.
2: Igen, igen, igen, ez sokszor fordul elő, például a Lengyel Zenei Fesztiválra szoktam a Krakóba visszatérni, és ott nagyon különleges, ritkán játszott lengyel hegedű versenyeket játszottam el, például Karovics, Mlynarski, vagy éppen Vinyavski Fiszmol hegedű versenyét játszottam el, és ez egy kihívás, mert egy új darabot kell megtanulni, amelynek csak kicsi a hagyománya, mert kevesen játszották eddig el, de nagyon szeretem a kihívásokat, és nagy örömmel vállalok ilyen feladatokat is.
1: Volt már olyan hegedű verseny, amire azt mondtad, hogy én azt nem fogom eljátszani, nem tudom, vagy nem akarom megtanulni?
2: Soha. Nagyon nyitott vagyok, és szerintem mi, mint előadók, mi olyanok vagyunk, mint a tolmácsok, és vannak mesterművek, és vannak művek, amik lehet, hogy nem annyira jók, mint például egy Beethoven hegedű verseny, ami nekem például a csúcspont, de hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy minősítjük a darabokat, hanem az a közönség dolga, és majd a jövőben fogjuk látni, hogy játsszák-e továbbra is ezeket a műveket, vagy nem. Nekünk az a dolgunk, hogy meggyőzően előadjuk a darabokat, hogy a közönség megismerje őket.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mirandaliu, hegedű művész, a Miraton Fesztivál alapítója, főszervezője. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Akkor

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Miranda Liu hegedűművész, a Miraton Fesztivál alapító főszervezője, igazgatója ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Köszönöm én is.
1: Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, leginkább arról, hogy bejártad, hát ha nem is az egész világot, de nagyon sok helyen voltál már, elsősorban koncertezés miatt, de nyilván azért az ember utazni is szokott úgy, hogy akkor most köszönöm szépen, nem viszek magammal hegedűt, hanem kipihelem a fáradalmakat. Ilyen belefér az életedbe, vagy nincs rá idő, mert mindig koncert van?
2: Belefér, abszolút belefér, de idén például annyira tele vagyok energiával, és annyira akarok gyakorolni és fejlődni, akkor is, amikor mondjuk most nyáron egy adott héten pont nincs koncert, hogy nincs is nagyon kedvem elmenni nyaralni.
1: Hogy néz ki egy napja Miranda Liu-nak? Hogy néz ki egy napod? Délelőtt fölkelsz, vagy reggel fölkelsz, és akkor már egyből veszed a kezedbe a hegedűt, és gyakorlás, nem tudom, ebédszünet, aztán megint gyakorlás, aztán utána éjszakában nyúló gyakorlás, tanulás.
2: Az egy álom lenne nekem, mert nagyon-nagyon szeretek gyakorolni, és valóban sokat gyakorlok, de rengeteg minden belefér az életemben, szóval majdnem minden nap vannak próbáim, minden héten van 2-3 koncert, közte vannak utazások is, vagy utazom, hogy tudjak próbálni és koncertezni, és egyedül is gyakorlok, szervezem a Miraton Fesztivált, de rengeteg barátom van, rengeteg a hobbim, tanulok nyelveket minden nap, tangozom, járok színházba, moziba, olvasok, szóval nagyon fontos, hogy sokat dolgozok, de az is fontos nekem, hogy az életemben mást is csináljak.
1: Egy dolog megütötte a fülemet, Miranda. Értem az utazást, meg értem a hegedű versenyeket, meg a próbákat, meg a gyakorlást, meg a színházat, stb. A tangó hogy jött az életedbe?
2: Már 9 éve tangozom, és nagyon szép a tangó közösség itt Budapesten. Kiváló tanároktól tudok tanulni, és minden héten egy-kétszer járok.
1: Hogy találtál rá a tangóra? Mert nem hiszem, hogy te valaha játszottál tangót hegedűn.
2: Nem, bár Piazzollát játszottam, és szeretem, de igen, valóban kevés tangózenét játszom a hegedűn, de imádom, ez már az életem egyik nagyon fontos része.
1: Láttál egy filmet a tévében, vagy az interneten valamit, hogy akkor valaki tangózott benne, és akkor azonnal felcsaptad a számítógépet, hogy akkor hol lehet Budapesten tangózni, tanulni?
2: Igen, mindig szerettem táncolni, gyerekként balettórákra is jártam, és nagyon élveztem, és felnőttként már egy kicsit jobb a tangó, mint a balett például.
1: Még mielőtt a Miraton Fesztiválról beszélnénk, ami majd augusztus 22-én kezdődik, azelőtt kicsit tekergessük már vissza az időkerekét. Azért azt lehet hallani, hogy nagyon jól beszéled a magyar nyelvet, de érzik, hogy te másik földrészről származol. Ugye te Kaliforniában születtél, onnan származol.
2: Igen. Kaliforniában születtem, Philadelphiában és Salzburgban is éltem, és 2013 óta élek Budapesten.
1: Hogy jött a zene az életedben? Hogy találtál rá a hegedűre? Ami egyébként állítólag a második hangszer volt, mert hogy te zongorával kezdtél, csak azt mondtad, hogy köszönöm, nem kérem a zongorát, én inkább a hegedűt szeretem.
2: Igen, nagyon örülök, hogy hegedűművész lettem, mert szeretem a zongorát is, és rengeteg a gyönyörű mű, ami a zongora irodalomban van, de mivel nagyon szociális vagyok, és nagyon szeretek másokkal együtt játszani, a hegedű egy jobb választás arra, mert a vonos négyes meg a zenekarban nincs zongora. És 4 évesen kezdtem el hegedülni, és kb. 9 évesen döntöttem úgy, hogy szeretnék hegedűművész lenni.
1: Saját magadtól te mondtad azt a szülőknek, hogy akkor én zenével szeretnék foglalkozni, vagy nem tudom, anyukád mondta, hogy akkor kislányom, Miranda, elmegyünk, és akkor zongora óra lesz, meg hegedű óra lesz.
2: Hát az édesanyámnak köszönhetem azt, hogy először kapcsolatba tudtam kerülni ezekkel a hangszerekkel, de soha nem volt nyomás rajtam, hogy ez professzionális szinten is kellene, vagyis hogy sportoltam is, meg táncoltam is gyerekként, nagyon sok minden érdekelt, és sok mindent mutattak nekem, tehát ez saját döntés volt később, hogy ez lesz a hivatásom.
1: Mit sportoltál? Mi volt az életedben a hegedű mellett?
2: Hát mindenféle órákra jártam.
1: Már amikor... Amerikában még ott az iskolában.
2: Igen, igen. Tehát a ballett is jelen volt az életemben, a zongora is, úszást is, meg különböző hobbikkal is.
1: És most a tangon kívül van még sport az életedben?
2: Nincs.
1: Csak a tangó meg a hegedű.
2: Csak a tangó, igen.
1: B-ter volt annak idején, tiniként? Miranda, hogyha nem a zenével fogsz foglalkozni, akkor mi mással?
2: Igazából bennem nem. Nem volt.
1: Mert... Csak zene.
2: Mert gyakoroltam egész nap, mint gyerek, és soha nem volt kérdés, hogy mással foglalkozok.
1: Amikor gyakoroltál és tanultad, hogyha visszaemlékszel, hogy egyáltalán megvan még ez a kép, akkor nem volt olyan, hogy a szomszédok nem nagyon örültek, mert hogy Miranda még tanulja, ha már nem találja még a hangokat.
2: Szerencsém volt igazából, hogy a szomszédok nem panaszkodtak akkor. Pedig volt, amikor éjszakában is gyakoroltam.
1: Philadelphiát említetted, hogy ott is tanultál meg a Mozarteumot, és a kettőt elválasztja egymástól egy elég nagy óceán. Hogy kerültél Európába?
2: Egy nyári mesterkurzuson vettem részt Salzburgban, és aztán pont utána volt a felvételi, és annyira megtetszett az egyetem, hogy gondoltam, hogy kipróbálom magam, és rögtön felvettek, és aztán így spontán így anyukámmal együtt helyezkedtünk el.
1: Átjöttetek Európába, és mint ahogy említettem, ugye azért érződik a beszédeden, hogy neked a magyar nem az anyanyelved. Azért ezt meg kellett tanulni, nem volt egyszerű.
2: Igen, 3 év kellett hozzá, nagyon szeretem a magyar nyelvet.
1: Nagyon nehéz volt?
2: Igen. Hát bármilyen nyelvet jól megtanulni egy kihívás szerintem, és nagyon szeretem a kihívásokat.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Miranda Liu, hegedűművész, a Miraton Fesztivál alapító, főszervező, igazgatója, mindjárt folytatja.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Miranda Liu hegedűművészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Hello, Miranda.
2: Köszönöm szépen, nagyon élvezem ezt a beszélgetést.
1: Beszéltünk róla, hogy kerültél Európába, a Mozarteumba, utána hogy jöttél majd Magyarországra, beszéltünk arról, hogy jött a hegedű az életedben, ez már csak a második hangszer, mert ugye alapvetően a zongorával kezdted, és akkor folytassuk azzal, hogy immáron 8. alkalommal kerül megrendezésre, augusztus 22-e és 30-a között a Miraton Fesztivál. Egyszer csak fogtad magad, és kitaláltál egy ilyen fesztivált ide Budapestre. Hogy történt?
2: Igen, nagyon izgalmas számomra, hogy immár 8. alkalommal rendezzük a Miraton Fesztivált és Akadémiát. A fesztiválnak két fontos része van, az egyik egy koncertsorozat, idén 12 nagy koncerttel várjuk szeretettel a közönséget, és van egy akadémia részt is, ahol az egész világról jönnek Budapestre tanulni a fellépő művészeinktől.
1: Mindig kitalálsz valamit, mindig vannak ötleteid. A Miraton Fesztivál ötlete hogy jött 8 évvel ezelőtt? Nem tudom, üldögéltetek barátokkal, zenésztársakkal, valahol a Liszt Ferenc téren, a Zeneakadémia magasságában, és akkor ott egyszer csak, nem tudom, az isteni szikra kipattant a fejedből, hogy én csinálok egy fesztivált, az lesz a neve, hogy Miraton.
2: Igen, nekem mindig vonzott az, hogy hogyan lehet közösséget építeni a zenén keresztül, és a zenében nyilván sokat gyakorol az ember, rengeteg minden darabot megtanul, de az egy külön nagyon izgalmas feladat számomra, hogy hogyan lehet összeállítani egy műsort úgy, hogy egy történelmet mesél, és amikor több koncert van egymás után, hogy az egész koncert sorozatnak együtt mit tud elmondani, és hogyan reagálnak a művek egymásra, hogyan reagálnak a művészek egymásra, és milyen az, amikor Budapest egy igazi nemzetközi találkozóponttá válik, és hogy kiváló zenészek együtt zenélnek, és inspirálják egymást.
1: Kitaláltad, hogy kellene egy ilyen fesztivált csinálni. Meg kell találni hozzá a megfelelő előadókat, meg kell találni hozzá a megfelelő zenekarokat, a megfelelő helyszíneket. Azért ez nem egy kettőnapos utána járás. Rengeteget kellett telefonálni, gondolom.
2: Igen, és nagyon izgalmas, hogy hogyan fejlődik a Miraton Fesztivál, hogy évről évre nagyobb az igény rá, nagyobb a közönségünk, nagyobb az érdeklődés a szakmában is, és nagyon-nagyon sokat tanultam az évek alatt, és izgalmas számomra, hogy mennyire nagy lett a fesztivál.
1: Az elején nyilván még neked kellett felhívni a különböző együtteseket, meg a különböző művészeket, hogy akkor de jó lenne, hogyha szabaddá tudnák magukat tenni, és el tudnának jönni. Az elmúlt pár évben elég sokat fejlődött a fesztivál, egyre nagyobb és nagyobb lett. Most már előfordulnak olyanok, hogy akkor oda csörög neked valaki, nem tudom, Hollandiából, hogy szia Miranda, én meg én vagyok, jöhetek az idei fesztiválodra, beférek? Előadni, vagy zenélni?
2: Igen, minden nap rengeteg levelet kapunk, hogy különböző művészek szívesen fellépnének a fesztiválon, és az egy szuper visszajelzés számomra, hogy ilyen nagy az érdeklődés, és hogy ennyien akarnak fellépni a fesztiválon, bárcsak mindenkit meg tudnánk hívni.
1: Pedig ez nem is egy verseny, hanem csak egy fesztivál.
2: Igen.
1: Minden esetre, honnan érkeznek most ebben az évben a fellépő művészek, illetve az előadó?
2: Igen, idén visszatérő fellépők is lesznek, illetve új művészek is fellépnek a fesztiválon. 11 országból jönnek Budapestre augusztus végén, hogy fellépjenek és tanítsanak a fesztiválon. Többek között Svájcból, Ukrajnából, Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból, Franciaországból, Portugáliából, és sok-sok országból még. Egy nagyon izgalmas koncert lesz augusztus 25-én a Francia Intézetben, ahol François Dumont, francia zongoraművész először fog Magyarországon fellépni. Ez lesz a debütálása Chopin, Liszt és Debussy művekkel. És nagyon büszke vagyok arra, hogy rengeteg nemzetközileg elismert művész a Miraton Fesztiválon lép fel először Magyarországon.
1: Te hegedű művész vagy. Gondolhatná az ember, hogyha te szervezel egy ilyen fesztivált, akkor itt minden a hegedűről szól a Miraton Fesztiválon, de nem, mert hogy lesz brácsa, lesz fuvola, zongora, stb.
2: Igen, nagyon erős a fúvós, és a, nem csak a vonos, hanem a fúvós és a zongora téren is. Rengetegen jönnek, például rengeteg klarinétos jön idén a mesterkurzusra, Kínából is, az Egyesült Államokból is, és Sergio Pires először fog fellépni a Miraton Fesztiválon, aki a London Szimfonikus Zenekar szóló klarinétosa, az korszakunk egyik leghíresebb klarinét művésze.
1: Őket hogyan tudod elcsábítani ide Magyarországra? Szimplán csak nem tudom, fölhívod, mert hogy ismered, személyesen benne van a telefonodban, a névjegyzékben, és akkor oda csörögsz neki, hogy hello, akkor számíthatok rád, jössz ekkor meg ekkor? Persze, igen. Vagy ez nem tudom, ilyen 2-3 hónapos, vagy fél éves előkészületet, szervezést igényel, hogy el tudjon jönni ide Magyarországra.
2: Hát próbálunk mindig időben meghívni a különböző művészeket, mert nagyon elfoglaltak szoktak lenni, de szerencsére mindig nagyon lelkesen elfogadják a meghívásunkat, és nagyon hálás vagyok érte.
1: Menedzsmenten keresztül kell intézni, vagy olyan régóta benne vagy már ebben a szakmában, művészeti ágban, hogy mindenkit ismer személyesen, és akkor csak oda csöröksz neki?
2: Hát én mindenképpen preferálom a személyes kapcsolatot a művészekkel, nem szeretünk ügynökségeken keresztül dolgozni, és szerintem azzal nem vagyunk egyedül a Miraton Fesztiválon. A személyes kapcsolat a művésszel az azért is nagyon fontos, mert majd együtt is fogunk zenélni, és kiváló és nagyon jó emberek vannak a fesztiválok mögött, és a Miraton Fesztiválon nem csak szuper zenészek jönnek, hanem nagyon jó emberek is, és az a különlegesség a fesztiválon, hogy a közönség is, meg a mesterkurzus résztvevők is személyesen meg tudnak ismerkedni a művészekkel, és ez nagyon fontos mindig.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Miranda Liu, hegedűművésze, a Miraton Fesztivál alapító, igazgatója, főszervezője. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Miranda Liu hegedűművész, a Miraton Fesztivál alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban. A fesztivál egyébként idén már 8. alkalommal kerül megrendezésre, augusztus 22-e és 30-a között. Még egyszer köszöntelek, Miranda, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen ezt a remek beszélgetést.
1: Na, menjünk tovább gyorsan a programok vonalán. Arról már beszéltünk, hogy vagy említetted, hogy lesz egy nagyon fontos koncert a Francia Intézetben, ha minden jól megy, augusztus 25-én, de hát az egészen pontosan 3 nappal a fesztivál kezdete után van. 22-én mivel indul a fesztivál?
2: Egy szuper Beethoven műsor indul a fesztivál, ez már egy hagyomány. Beethoven zeneje nagyon-nagyon fontos a kamarazenei repertoáron is, mert évek óta Beethovennel nyitjuk a fesztivált. Augusztus 22-én, idén a 8. fesztiválon sem lesz másképp. 3 Beethoven vonos négyessel nyitjuk a fesztivált, a V4 vonos négyessel a Fuga Budapestben, és a fesztivál műsoraiban fontos évfordulókat is ünneplünk, Mozart születésének a 270. évfordulóját ünnepeljük, a Nagy G-moll szimfóniáját előadjuk, az Ádur klarinét ötösét, a G-moll vonos ötösét, szóval rengeteg Mozart lesz a műsoron, lesz 2 szuper zongorakoncert Chopin művekkel, és lesznek olyan darabok is, amik először hangzanak el Magyarországon.
1: A fugát már említetted, meg a Francia Intézetet említetted.
2: A fugában nyitjuk és zárjuk a fesztivált, és 3 napig a Francia Intézetben leszünk, a 24-én, 25-én és 26-án, főleg francia műsorral. Lesz egy nagyon érdekes francia kamaraest, ahol azt hiszem 7-en is fellépünk, rengeteg vendégművész fel fog lépni, Ravel zongora trióját, Debussy cselló zongora szonátáját fogják előadni, és szerepet kapnak olyan francia művek is, amik kevésbé gyakran játszák.
1: Kicsit beszéljünk még a mesterkurzusokról, mert ez eddig kimaradt. A mesterkurzusokra érkező előadó művészek csak elméletileg adják át a tudásukat, vagy gyakorlatban is?
2: Gyakorlatban is, hiszen a résztvevők rengeteget fel tudnak lépni. Van egy saját

0: impulzusokon.
1: Ez egy kérdés lett volna, amit egyébként félig meddig már meg is válaszoltál az iménti mondataiddal, hogy a Fugában lesznek koncertek, meg a Francia Intézetben lesznek koncertek, és aztán hozzátetted, hogy itt ott a város különböző pontjai. Tehát, hogy azért akkor számtalan helyszín lesz, csak azok nem ilyen koncerttermekben, hanem nem tudom, kiálltok valahová Blahára, és akkor ott egy gyors koncert.
0: Igen, nagyon fontos számunkra, hogy a Miraton Fesztiválon keresztül közelebb vigyük a klasszikus zenét a mindennapi élethez is, és ezért ezzel a Miraton Young Artists sorozattal ingyenes koncertek keretében minőségi zenét tudnak hallgatni az emberek szabadtéren is, templomokban, múzeumokban, kulturális központokban is.
1: Azok hol lesznek egyébként? Mert az, hogy templomokban, múzeumokban, elég sok van belőle Budapesten.
0: Igen. Tehát azt hiszem 9 vagy 10 koncertes lesz ez a Young Artist sorozat. A Huba Jenő zeneteremben, ahol Huba Jenő hegedűművész lakott, a BMC könyvtárában, a Ferenc téren, a 9. kerületi Ferenc téren is lesz koncert.
1: Itt van a másik oldalon lényegében, csak át kell sétálni, és meg is érkeztünk, 9. kerület.
0: Igen. A Korály Zoltán kórusiskolában, és Óbudán még a Danubia szalonban lesz.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez, Miranda. Akik érkeznek ezekre a bizonyos mesterkurzusokra, van korhatár, hogy mi a belépő szint, hogy nem tudom, valamilyen életkort el kell érni, vagy valamilyen papírral, képzettségi szinttel rendelkezni kell, vagy mehetnek amatőrök, mehetnek profik, bárki?
0: Hát a szintet illetően igen, felvétel alapján kerülnek be a mesterkurzusokba a diákok, de nem szeretnénk egy elitista kurzust szervezni, szóval olyanokat is szeretettel várunk, akik még nem profi szinten zenélnek. És igen, sok zenei eseményen szokott lenni korhatár a versenyeknél is, meg a fesztiváloknál is, de nálunk nincs, mert szerintünk az nem. A zene jó, hát van benne egy olyan rész, ami hasonlít egy kicsit a sporthoz, de abszolút nem életkorhoz kötött, és igazából személy szerint nagyon sajnálom, hogy sokszor az életkor olyan nagy szerepet kap, hogy 31 évesen már valaki nem tud tanulni, vagy részt venni egy versenyen, vagy valaki pont azért, mert fiatal, azért nem kerül be. Szóval nálunk az életkor abszolút nem szempont, és gyerekeket is, meg felnőtteket is szeretete várunk.
1: Egy-két utolsó kérdés most már a végére. A versenyt említetted. Ez a bizonyos Miraton Fesztivál, az ugye ez egy fesztivál, illetve mesterkurzus. Ilyen tervek nincsenek, hogy nem tudom, jövőre, majd a 9-re egy kisebb versenyt is beteszünk a programok közé.
0: Nem, mert pont az a fesztiválnak a lényege, hogy ez egy közösség, és a zenészek között ne legyen semmilyen olyan érzés, hogy valaki jobb, mint a másik, hanem ez egy közös út mindenkinek, hogy mindenki fejlődjön, és mindenki úgy nagyon közel kerüljön a zenéléshez, és a verseny egy kicsit távol áll ettől a küldetéstől.
1: Utolsó kérdés a végére, ugye Amerikában születtél, aztán utána tanultál is Amerikában, már egy másik városban, Redwood Cityből mentél Philadelphiába, aztán jöttél majd Európába. Neked most már a haza az Magyarországot jelenti, vagy Amerikát jelenti még mindig, és akkor még mindig szoktál menni, mert hogy élnek ott rokonok?
0: Budapest az otthonom, abszolút.
1: De Amerikába akkor most már csak koncertezni mész.
0: Igen, és nyilván meglátogatni a családom, az fontos, de az otthonom az Budapest.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra,